0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Ágnus Rádió szombat hajnali homokora késői műsorának hallgatásába, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Thomas Jefferson amerikai elnök ügyvéd feltaláló gondolatával köszöntöm Önöket. Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken, mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját. A következő percekben a nap áitatát tolmácsolom, és dicsőítő énekek szólnak.

Mai állítatunk címe: Csodálatos edények. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek, ezt pedig a lélekről mondta. János evangéliuma 7.

Amikor a gyermekeim kicsik voltak, megmutattam nekik egy érdekes kísérletet, amelyről korábban hallottam. Vágtam egy csokornyi vadvirágot, amit Anna királynő csipkének neveznek, és három különböző pohár vízbe tettem néhány szálat belőlük. Az egyik pohárban tiszta vizet hagytam, a másodikban néhány csepp piros, a harmadikba pedig néhány csepp kék ételfestéket öntöttem. Másnap reggel a tiszta vízben a virágok az eredeti fehér színűek maradtak. A piros vízben lévők azonban pirosak, a kék vízben lévők pedig kékek lettek. Ahogy a virágok a vizet magukba szívják, nekünk is be kell fogadnunk Krisztus élő vizét az életünkbe. Amikor a Szentlélek belénk árad, megváltozunk és képessé tesz arra, hogy hasonlóbbak legyünk Krisztushoz, és tegyük Isten akaratát, ahogy Jézus is tette. A lélek megváltoztathatja életünket, Isten tiszteletének gyönyörű edényeivé formálva azt. Miközben a Biblia tanulmányozás és az imádkozás által a Szentlélek élővizét szívünkbe fogadjuk, tovább fejlődünk a krisztusi szépség elérésében. Imádkozzunk! Drága Jézusunk, imádkozunk a Te élő vizedért, hogy minden nap jobban hasonlíthassunk rád. Amen. A Szentlélek segít fejlődni a krisztusi szépségben. Vallja ezt Hank de Graaff, Michiganben élő testvérünk. Ma imádkozzunk a frissen megtért keresztényekért.

Július 4-ét írunk, ez az év 185. szükő évben, 186. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 180 nap van hátra. Tekintsük át, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1907. július 4-én a Pozsonyi csatában az Árpád fejedelem vezette magyar sereg megsemmisítette a keleti frank királyság hadait. Történészek a honfoglalás végének tekintik az eseményt. 1456-ban ezen a napon megkezdődött Nándorfehérvár ostroma. 1776. július 4-én John Hancock, a kongresszus elnöke és titkára, Charles Thomson aláírásával kiadják a függetlenségi nyilatkozatot. Megszületik az Amerikai Egyesült Államok. 1950. július 4-én került sor a Szabad Európa Rádió első rövid hullámú adására, amit Csehszlovákia részére sugárzott. 1960. július 4-én az Egyesült Államok zászlajára felkerült az 50. csillag, Hawaii-t jelölve. Hawaii az 50. állam 1959-ben lépett be a szövetségbe, de a zászlót csak a következő függetlenség napján változtatták meg. 1997. július 4-én megérkezett a Marsra a NASA Pathfinder nevű űrszondája. 2009. július 4-én újra megnyitották New Yorkban a szabadságszobrot a látogatók előtt, azonban naponta csak 240 ember mehetett fel a szobor kezében lévő fáklyáig. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után nem vagy csak részlegesen volt látogatható, nem a terrorizmustól való félelem, hanem tűzvédelmi okok miatt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 4-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a napi híres szülöttei.

1546. július 4-én született, harmadik Murád, az Oszmán Birodalom 12. szultánja. 1804-ben ezen a napon született Nathaniel Hawthorne, amerikai író. 1807-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és katona. 1845. július 4-én született Szinyei Merse Pál magyar festőművész. 1854. július 4-én látta meg a napvilágot Viktor Bábes, román orvos, mikrobiológus és az egyik legkorábbi bakteriológus. 1884-ben ezen a napon született Marót Sándor, zsidó származású romániai magyar író, szerkesztő. Örök tűz című darabját Aradon, Egérfogó című szatirikus színművét pedig Nagyváradon és Kolozsváron sikerrel mutatták be. 1903. július 4-én született Servatius Jenő, romániai magyar szobrászművész. 1911. július 4-én látta meg a napvilágot Puskás György, erdélyi magyar orvos, szakíró. Kutatóként a csecsemőkori vérszegénység sajátos formáival, a gyermekkori, asztmatikus légúti betegségek okaival és kezelésükkel foglalkozott. 1976-ban az Európai Gyermekpulmonológiai Társaság elnökségi tagjává választották. 1927-ben ezen a napon született Gina Lollo Brigida, olasz színésznő. 1936. július 4-én látta meg a napvilágot Bartis Ferenc, írói neve Karda, magyar író, költő. Versei, karcolatai, népművelőírásai és fordításai 1953-tól jelentek meg. 1984-ben áttelepült Magyarországra a politikai zaklatások miatt. Itthon megjelent kötetei Konok szeretet, Felsült próbatevő, Kegyetlen szépség, Ha éjfélkor virrad, Kövek és fűszálak. 1973. július 4-én született Orbán János Dénes, erdélyi magyar költő, író. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk, mely ismert történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik július 4-éhez.

1966-ban ezen a napon hunyt el 5. Benedek pápa. 1623. július 4-én távozott az élők sorából William Byard, reneszánsz zeneszerző, az angol katolikus zene utolsó képviselője. 1826. július 4-én hunyt el John Adams, az Amerikai Egyesült Államok második elnöke. Ő és Thomas Jefferson, az Amerikai Egyesült Államok második és harmadik elnöke. Érdekesség, hogy ez a nap volt az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata aláírásának 50. évfordulója. 1831. július 4-én hunyt el James Monroe, az Amerikai Egyesült Államok 5. elnöke, hivatalban 1817-től 1827-ig volt. 1918. július 4-én hunyt el Lévai József, magyar költő, műfordító. 1934. július 4-én távozott az élők sorából Marie Curie, lengyel fizikus és kémikus, aki Franciaországban élt és tudományos eredményeit is ott érte el. A radioaktivitás úttörő kutatója. Ő volt a párizsi Sorbonne első női professzora. Elsőként kapott 2 Nobel-díjat a fizika és a kémia területén végzett munkájáért. 1903-ban Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curievel megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat, majd 1911-ben egymaga a kémiai Nobel-díjat. 1970. július 4-én hunyt el Mikola András, magyar festő, a Nagybányai Művésztelep második nemzedékének jeles tájképfestő művésze és mestere. 1972-ben jelent meg Színek és fények, egy nagybányai festő emlékei című könyve. 2011. július 4-én hunyt el Habsburg Otto, politikus közíró, az utolsó Habsburg trónörökös. A Pan-Európai Uniónak 1936-tól tagja, 57-től alelnöke, 73-tól elnöke volt. 1979 és 99 között tagja volt az Európai Parlamentnek. Sokat tett az Európai Unió bővítéséért. Nyelvtudása kiterjedt a német, magyar, francia, angol, spanyol, portugál és olasz nyelvekre. Számos írása jelent meg több európai nyelven. Szellemi hagyatékával a magyarországi Habsburg Otto alapítvány foglalkozik. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási fordulójuk július 4-éhez kötődik. óta a függetlenség napja van az Egyesült Államokban. Ezen a napon írta alá Benjamin Franklin a függetlenségi nyilatkozatot. Tongában az uralkodó hivatalos születésnapja van, Norvégiában pedig Szonya norvég királyné születésnapja. 1937. július 4-én született 5. Harald norvég király felesége. Július 4-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Ákostól szólt az Újrakezdhetnénk című dal, a továbbiakban ünnepeltjénket köszöntjük. A mai napon, július 4-én a következő névnapokat ünnepeljük. Úrik, Rajmund, Illés, Berta és Bettina. Lássuk röviden, honnan származnak ezek a nevek. Úrik. A német eredetű Úrik névből származik, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Rajmund. A Rajmund férfi név a német Rajmundból ered, jelentése okos védő, elemeinek jelentése, döntés, védelem. Illés. Héber, latin eredetű név, az Éliás önállósult változata. Jelentése, Jahve, az én Istenem, az Úr az én erősségem. Berta. Német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is. Jelentése, fényes, tündöklő, híres. Bettina. A Betta név nőiesítő képzővel való továbbképzése. Köszöntünk a mai napon minden Úrik, Rajmund, Illés, Berta és Bettina nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon valamilyen fontos eseményt ünnepelnek. Isten éltesse őket! A következő dal nekik szóljon.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán,

Bródy János dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Ciprian Porumbescu műveiből válogatunk.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon, Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Thomas Jefferson amerikai elnök ügyvéd feltaláló gondolatával köszöntöm Önöket. Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken. Mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját. A következő percekben jazz zenei összeállításunkat hallják.

Jazzzenéből válogattunk az előző percekben. Ezzel homokóra késő jeli műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a homokóra mai házigazdáját. Ma Thomas Jefferson amerikai elnök ügyvéd feltaláló gondolatával búcsúzom. Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken, mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját. Köszönöm szépen figyelmüket még egyszer, áldott szép napot is, szép hétvégét, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit július 4-én, Ébresztő reggeli magazinműsorunkban. A következő percekben híreinket hallják.
2: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőbséget követeltek a bírák és ügyészek, alkotmánybírósághoz fordult a kormány a bérhátralékot övező jogvita miatt. Nemzetközi szinten népszerűsítik Maros megyét. Nálunk a legnagyobbak a dolgozók adóterhei az Európai Unióban. Megugrott májusban a külföldi turisták száma, belföldiekből továbbra is kevés van. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kormány az alkotmánybírósághoz fordult a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetése körüli alkotmányos természetű konfliktus ügyében, jelentette be Illé Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Bolozsán szerint a legfelsőbb bíróság túllépte hatáskörét, a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor pereskedéssel arra próbáltak kényszeríteni a kormányt, hogy a bírák és ügyészek követelésének elegettéve az igazságszolgáltatásnak biztosítson elsőbséget a költségvetési források elosztásakor. Az ügyvívő kormányfő a csütörtöki kormányülés után tartott sajtóértekezletén kijelentette, az igazságszolgáltatás feladata a hatályos törvények értelmezése és alkalmazása, nem pedig a közpénzek elosztásának meghatározása. Azzal érvelt, hogy az államháztartási törvény és a közigazgatási törvénykönyv értelmében az állami költségvetés tervezetének kidolgozása, a költségvetési kiigazítások és a költségvetési tartalékalapból történő kifizetések kizárólag a végrehajtó és a törvényhozó hatalom hatáskörébe tartoznak. Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros megyei tanáccsal és a Maros-Vásárhelyi polgármesteri hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Maros-Vásárhely vonzó úti célként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon. A 3 éves komplex marketing és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat. A program főbb elemeit, a célkitűzéseit és várható hatásait sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője. Péter Ferenc szerint a turizmus fejlesztése Maros megye esetében stratégiai kérdés, hiszen a megyének hatalmas potenciája van ezen a területen, és a turistaforgalom növelésével a helyi gazdaságot fogják erősíteni. Az Európai Unióban, Romániában a legnagyobb az adóteher a fizetéseken, írja az Economedia.ro.

0: Idehaza az egyedülálló gyermektelen alkalmazottak bruttó bérének a 41,5%-a kerül az államkasszába, miközben az uniós átlag 29,1%. A legkevesebb adót a ciprusi és a görög munkavállalóknak kell fizetniük, a bruttó jövedelmüknek mindössze 15,1, illetve 17%-át. Utánuk a litván, a belga, a szlovén, a német, a dán és a magyar állam vonja le a legtöbb pénzt az alkalmazottaktól. Csökkent a vendégészakák száma Romániában az év első 5 hónapjában, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A szálláshelyek kihasználtsága 21,8%-os volt, ami 2,7% ponttal marad el a mutató egy évvel korábbi értékétől. Az év első 5 hónapjában az idegenforgalmi szálláshelyet igénybe vevő turisták száma 4,5%-kal csökkent Romániában. A belföldi vendégek száma 7,2%-kal kevesebb, mint tavaly év azonos időszakában, míg a külföldieké 6,6%-kal nőtt. A legtöbb külföldi turista Olaszországból, Németországból, Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból és Magyarországról érkezett. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 4-én szombat reggeli ébresztő magazin műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. Ma Thomas Jefferson amerikai elnök ügyvéd feltaláló gondolatával köszöntöm Önöket. Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken. Mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját. Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben, ha velünk tartanak. Nem sokára Krédó hídépítő rovatunkat sugározzuk Szercsődi Árpád szerkesztésében. Fél hétkor hír összefoglalót mondok, kalendáriumot lapozunk, Kukta rovatunkban elhangzik egy recept, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 7 órakor ismét hírek következnek, amit jó hír követ, és Krédó rovat fél 8-kor hír összefoglaló után aktuális összeállítást hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk! Következzen Krédó rovatunk!
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangéliuma első fejezetének 1-től 11-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Megoldási stratégiák című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Márk evangéliuma első fejezetének első 11 verséből olvasom Isten igéjét. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás prófétánál, íme elküldöm az én követemet előtted, aki előkészíti a te utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Így jelent meg János, aki a pusztában keresztelt és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Júdea egész környékének és Jeruzsálemnek a lakói is mind kimentek hozzá, megvallották bűneiket és megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében. János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarujának szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek, de ő majd szent lélekkel keresztel meg titeket. Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban. És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a lélek, mint galamb, leszáll reá. És szózat hangzott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ahhoz, hogy jobban értsük, honnan érkezett keresztelő János, illetve ki miért viszonyul úgy, ahogy viszonyul Jézushoz és a tanítványaihoz, fontos, hogy ismerjük azokat a vallási csoportosulásokat, irányzatokat, amelyek meghatározták Jézus korában azt, hogy Isten népe hogyan gondolkodott önmagáról, a létezéséről, a jövőjéről. Rangjukat tekintve ezek közül a csoportok közül a sadduceusok voltak a leggazdagabbak és a legbefolyásosabbak. Közülük kerültek ki a templomnak a főpapjai, Kajafás és az apósa Annás is, mind a ketten sadduceusok voltak. Ők voltak a törvény hivatalos tanítói és a zsidó vallásnak a képviselői. És mivel társadalmi pozíciójuk nagyban függött attól, hogy mennyire támogatták őket a rómaiak, gyakran összejátszottak az elnyomó hatalommal. Mindenképp az volt a szándékuk, hogy minden úgy maradjon, ahogyan van. Az országuk felszabadulása semmiképpen nem állt érdekükben. A sadduceusokkal szemben a másik véglet a zéloták csoportja volt. Ők hevesen ellenezték a sadduceusok és a főpapok megalkuvó politikáját, és bármikor készek lettek volna arra, hogy egy országukat felszabadítani akaró fegyveres felkelésben részt vegyenek. A zélota csoportok a vezetőiket messiásoknak nevezték. Amikor a rómaiak felszámoltak egy-egy ilyen csoportot, a vezetőiket általában keresztre feszítették. Jézus egyik apostola, akit Simonnak hívtak, ugyancsak zélóta volt. Ő nem ugyanaz, mint Simon Péter. A legtöbb szó talán az evangéliumokban a farizeusokról esik. Ők a harmadik csoport, amelyet most megemlítek. A farizeusok népüket nagyon szerető, Isten törvényét a végletekig komolyan vevő csoportja volt a választott népnek. Teljesen elhatárolódtak mindentől, ami a pogány gondolkodásról és életvitelről szólt, és arra biztatták az embereket, hogy vegyék nagyon komolyan a Tóra, vagyis a törvény tanításait, minden egyes elemét megtartva, a tisztasági törvényektől kezdve egészen a nyugalom napjának a megtartásáig. Az eszínusok csoportja, a negyedik, amelyikről szólok, nagyon sok mindenben ugyanazt vallotta, mint a farizeusok, azzal a különbséggel, hogy ők a társadalomtól elvonulva éltek Júdea pusztaságában, a Holt tenger melletti Qumrán környékén. Keresztelő János valószínűleg közöttük, az eszénusok között nevelkedett. János karizmatikus tanítóként jelenik meg az evangéliumoknak az elején, aki a megtérés keresztségét hirdette a bűnök bocsánatára. A megjelenése arra utalt, hogy ő a prófétai hagyománynak a tovább vivője. Azt olvassuk róla, hogy tevesző ruhát és a dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett. Arra tanította az embereket, hogy a származás, az, hogy Isten választott népéhez tartoznak, még nem garancia arra, hogy Isten országának az örököseivé is válnak. Ezért inkább Isten törvényét megszívelve kell törekedni a megtérésre. Ez a megtérés a különböző embercsoportok számára mást és mást jelentett. A
a hétköznapi embereket arra bíztatta, hogy osszák meg azt, amiük van a nélkülözőkkel. A vámszedőket arra kérte, hogy tisztességesen járjanak el. A katonákat pedig arra buzdította, hogy ne kegyetlenkedjenek csak azért, mert megtehetik, és ne zsaroljanak másokat. És mindemellett gyakran beszélt arról is, hogy nem ő az, akit az embereknek várniuk kell. Ő csupán egy útkészítő. Aki utána jön, az az igazi messiás, és ő hatalmasabb nála. Én vízzel keresztelek, mondta, de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket. Azokat pedig, akik bűnbánatot tanúsítottak, és elhatározták, hogy megtérnek, Istenhez fordulnak, azokat keresztelő János megkeresztelte a Jordán vízében. Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus egyszer ugyancsak elment hozzá. János felismerte őt, és habozott. Úgy gondolta, hogy mivel ő kevésbé fontos a történetben, mint Jézus, neki kellene Jézus által megkeresztelkednie. Jézus azonban ragaszkodott ahhoz, hogy János keresztségében részesüljön. Azt olvassuk a történetben, hogy a keresztséget követően valami csodálatos dolog történt. Megnyílt az égbolt, és a Szentlélek galamb formájában leszállt Jézusra. Közben pedig egy mennyei hang ezt mondta, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Keresztelő János szavai bennünket is elgondolkoztatnak. Biztosan mindannyian feltettük magunkban a kérdést, hogy nekünk vajon miből kellene megtérnünk ahhoz, hogy az életünk Istennek szánt valódi hálaáldozattá váljon. Ugyanakkor a mennyei hang mindig arra is emlékeztet bennünket, hogy Jézusnak köszönhetően nem a vallásos teljesítményünk az, amiért Isten szeretett gyermekei lehetünk. Nem úgy lehetünk szeretett gyermekekké, hogy valamit kipipálunk, teljesítünk, hanem az eleve jár nekünk. Ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket ez a mennyei hang, hogy Isten szeret gyönyörködni azokban, akik fontosak számára. És ez arra ösztönöz bennünket, hogy mi is elgondolkodva a Biblia tanításán megszívleljük mindazt, amit az ige ír. Hogy megtéréshez méltó gyümölcsöket teremjünk az életünkben, örömet szerezve ezzel a mindenható Istennek. Amen.

Megoldási stratégiák. A Dakota indiánok megoldási stratégiája így hangzott. Ha észreveszed, hogy holt lovon lovagolsz, szállj le róla. Mai komplikált világunkban ilyen egyszerű megoldásokban már nem bízunk, hanem differenciáltabban járunk el. Erősebb ostort szerzünk be. Leváltjuk a lovast. Állítjuk, hogy korábban is ilyen lovon lovagoltunk. Megbízunk egy szakértői csoportot, hogy analizálja a lovat. Külföldi, szakmai úton tájékozódunk arról, hogy ott miként lovagolják meg a holt lovakat. Külföldi szakembereket hívunk meg, akik állítólag holt lovakat is meg tudnak lovagolni. Nagyszabású kutatási projektumba fogunk a holt lovak életre keltése érdekében. Egyetemi szintű lovasképzést indítunk. Módosítjuk a lovak holtán nyilvánításának kritériumait. 4-es és 6-os holtlovas fogattal javítjuk a teljesítményt. Növeljük a holtlovak önálló hatáskörét, és ezzel jobb teljesítményre serkentjük őket. Javítjuk a holtlovak teljesítménybérét. Leszállítjuk a holtlovak nyugdíjkorhatárát. Kihirdetjük, egyetlen ló sem lehet annyira halott, hogy ne lenne lovagolható. Felmérést készítettünk az élő és a holtlovak üzemköltségének összehasonlítására, és megállapítjuk, hogy a holtlovak jóval gazdaságosabbak. Teljesen átszervezzük munkahelyünket, hogy egy másik részleg kapja meg a holtlovat.

A bolondság az esztelen ember öröme, de az értelmes, egyenes úton jár. Példabeszédek könyve 15. részének 21. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megoldási Stratégiák című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Szabó Anita. Szombat reggeli ébresztő magazin műsorunkat hallgatják itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak.
0: Hírek.
2: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőbséget követeltek a bírák és ügyészek, alkotmánybírósághoz fordult a kormány a bérhátralékot övező jogvita miatt. Nemzetközi szinten népszerűsítik Maros megyét. Nálunk a legnagyobbak a dolgozók adóterhei az Európai Unióban. Megugrott májusban a külföldi turisták száma, belföldiekből továbbra is kevés van. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kormány az Alkotmánybírósághoz fordult a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetése körüli alkotmányos természetű konfliktus ügyében, jelentette be Illé Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Bolozsán szerint a legfelsőbb bíróság túllépte hatáskörét, a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor pereskedéssel arra próbáltak kényszeríteni a kormányt, hogy a bírák és ügyészek követelésének eleget téve az igazságszolgáltatásnak biztosítson elsőbséget a költségvetési források elosztásakor. Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros megyei tanáccsal és a Maros Vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Maros Vásárhely vonzó úti célként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon. A 3 éves komplex marketing és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat. A program főbb elemeit, a célkitűzéseit és várható hatásait sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője. Az Európai Unióban, Romániában a legnagyobb az adóteher a fizetéseken, írja az Economedia.ro. Idehaza az egyedülálló gyermektelen alkalmazottak bruttó bérének a 41,5%-a kerül az államkasszába, miközben az uniós átlag 29,1%. A legkevesebb adót a ciprusi és a görög munkavállalóknak kell fizetniük, a bruttó jövedelmüknek mindössze 15,1, illetve 17%-át. Utánuk a litván, a belga, a szlovén, a német, a dán és a magyar állam vonja le a legtöbb pénzt az alkalmazottaktól. 7%-kal csökkent a vendégészakák száma Romániában az év első 5 hónapjában, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A szálláshelyek kihasználtsága 21,8%-os volt, ami 2,7% ponttal marad el a mutató egy évvel korábbi értékétől. Az év első 5 hónapjában az idegenforgalmi szálláshelyet igénybe vevő turisták száma 4,5%-kal csökkent Romániában. A belföldi vendégek száma 7,2%-kal kevesebb, mint tavaly év azonos időszakában, míg a külföldieké 6,6%-kal nőtt. A legtöbb külföldi turista Olaszországból, Németországból, Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból és Magyarországról érkezett. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszul.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelent

0: és a morkeszt.com előrejelzése alapján készült.
1: Jó reggelt!
0: Hírekkel legközelebb 7 órakor várom Önöket, most a napkalendáriumát lapozzuk.

Július 4-ét írunk, ez az év 185. szükű évben, 186. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 180 nap van hátra. Tekintsük át, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1907. július 4-én a pozsonyi csatában az Árpád fejedelem vezette magyar sereg megsemmisítette a keleti frank királyság hadait. Történészek a honfoglalás végének tekintik az eseményt. 1456-ban ezen a napon megkezdődött Nándorfehérvár ostroma. 1776. július 4-én John Hancock, a kongresszus elnöke és titkára, Charles Thomson aláírásával kiadják a függetlenségi nyilatkozatot. Megszületik az Amerikai Egyesült Államok. 1950. július 4-én került sor a Szabad Európa Rádió első rövid hullámú adására, amit Csehszlovákia részére sugárzott. 1960. július 4-én az Egyesült Államok zászlajára felkerült az 50. csillag, Hawaii-t jelölve. Hawaii az 50. állam 1959-ben lépett be a szövetségbe, de a zászlót csak a következő függetlenség napján változtatták meg. 1997. július 4-én megérkezett a Marsra a NASA Pathfinder nevű űrszondája. 2009. július 4-én újra megnyitották New Yorkban a szabadságszobrot a látogatók előtt, azonban naponta csak 240 ember mehetett fel a szobor kezében lévő fáklyáig. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után nem vagy csak részlegesen volt látogatható, nem a terrorizmustól való félelem, hanem tűzvédelmi okok miatt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 4-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a napi híres szülöttei.

1546. július 4-én született, harmadik Murád, az Oszmán Birodalom 12. szultánja. 1804-ben ezen a napon született Nathaniel Hawthorne, amerikai író. 1807-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és katona. 1845. július 4-én született Szinyei Merse Pál magyar festőművész. 1854. július 4-én látta meg a napvilágot Viktor Bábes, román orvos, mikrobiológus és az egyik legkorábbi bakteriológus. 1884-ben ezen a napon született Marót Sándor, zsidó származású romániai magyar író, szerkesztő. Örök tűz című darabját Aradon, Egérfogó című szatirikus színművét pedig Nagyváradon és Kolozsváron sikerrel mutatták be. 1903. július 4-én született Servatius Jenő, romániai magyar szobrászművész. 1911. július 4-én látta meg a napvilágot Puskás György, erdélyi magyar orvos, szakíró. Kutatóként a csecsemőkori vérszegénység sajátos formáival, a gyermekkori, asztmatikus légúti betegségek okaival és kezelésükkel foglalkozott. 1976-ban az Európai Gyermekpulmonológiai Társaság elnökségi tagjává választották. 1927

Hétben ezen a napon született Gina Lollo Brigida olasz színésznő. 1936. július 4-én látta meg a napvilágot Bartis Ferenc írói neve Karda, magyar íróköltő. Versei, karcolatai, népművelőírásai és fordításai 1953-tól jelentek meg. 1984-ben áttelepült Magyarországra a politikai zaklatások miatt. Itthon megjelent kötetei Konok szeretet, Felsült próbatevő, Kegyetlen szépség, Ha éjfélkor virrad, Kövek és fűszálak. 1973. július 4-én született Orbán János Dénes, erdély magyar költő, író. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk, mely ismert történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik július 4-éhez.

966-ban ezen a napon hunyt el 5. Benedek pápa. 1623. július 4-én távozott az élők sorából William Byard, reneszánsz zeneszerző, az angol katolikus zene utolsó képviselője. 1826. július 4-én hunyt el John Adams, az Amerikai Egyesült Államok második elnöke. Ő és Thomas Jefferson, az Amerikai Egyesült Államok második és harmadik elnöke. Érdekesség, hogy ez a nap volt az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata aláírásának 50. évfordulója. 1831. július 4-én hunyt el James Monroe, az Amerikai Egyesült Államok 5. elnöke, hivatalban 1817-től 1827-ig volt. 1918. július 4-én hunyt el Lévai József, magyar költő, műfordító. 1934. július 4-én távozott az élők sorából Marie Curie, lengyel fizikus és kémikus, aki Franciaországban élt és tudományos eredményeit is ott érte el. A radioaktivitás úttörő kutatója. Ő volt a párizsi Sorbonne első női professzora. Elsőként kapott 2 Nobel-díjat a fizika és a kémia területén végzett munkájáért. 1903-ban Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curievel megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat, majd 1911-ben egymaga a kémiai Nobel-díjat. 1970. július 4-én hunyt el Mikola András, magyar festő, a Nagybányai Művésztelep második nemzedékének jeles tájképfestő művésze és mestere. 1972-ben jelent meg Színek és fények, egy nagybányai festő emlékei című könyve. 2011. július 4-én hunyt el Habsburg Otto, politikus közíró, az utolsó Habsburg trónörökös. A Pan-Európai Uniónak 1936-tól tagja, 57-től alelnöke, 73-tól elnöke volt. 1979 és 99 között tagja volt az Európai Parlamentnek. Sokat tett az Európai Unió bővítéséért. Nyelvtudása kiterjedt a német, magyar, francia, angol, spanyol, portugál és olasz nyelvekre. Számos írása jelent meg több európai nyelven. Szellemi hagyatékával a magyarországi Habsburg Otto alapítvány foglalkozik. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási fordulójuk július 4-éhez kötődik. óta a függetlenség napja van az Egyesült Államokban. Ezen a napon írta alá Benjamin Franklin a függetlenségi nyilatkozatot. Tongában az uralkodó hivatalos születésnapja van, Norvégiában pedig Szonya norvég királyné születésnapja. 1937. július 4-én született 5. Harald norvég király felesége. Július 4-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Kalendáriumot lapoztunk, a következő percekben kukta rovatunkban egy parmezános paradicsomleves receptet osztok meg.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Mai kúktarovatunkban az édes köményes paradicsomleves receptjét osztom meg önökkel. Tekintsük át először, milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez. Hozzávalók 4 adaghoz: 400 g édes kömény, 1 közepes darab vörös hagyma, 1 gereszt fokhagyma, 1 evőkanál olívaolaj, 300 g konzerv paradicsom vagy hámozott, 400 ml zöldségalaplé, só és bors ízlés szerint, 1 csipet cukor, 60 g dió, 40 g parmezán sajt frissen reszelve, és 1 fél citromból nyert citromhéj.

Lássuk, hogyan készül az édeskömínyes paradicsomleves. Az édesküményt megtisztítjuk, a zöldjét félretesszük, mossuk, a csutkáját kivágjuk, és az édesküményt apróra vágjuk. A kétféle hagymát meghámozzuk és apróra vágjuk. Az olajat egy edénybe felforrósítjuk, rászórjuk a kétféle hagymát, és az édesküményt körülbelül 2-3 percig dinszteljük. Felöntjük a paradicsommal és a levessel, lefedve körülbelül 20 percig főzzük. A levest botmixerrel enyhén darabosra pürésítjük. Ha túl sűrű, öntsünk hozzá még levest. Sóval, borssal és cukorral ízesítjük. A diót durvára vágjuk, majd egy serpenyőben megpirítjuk, kivesszük, hagyjuk hűlni. A diót elkeverjük a frissen reszelt parmezánnal, a citromhéjjal és az apróra vágott édeskömény zöldjével. A levest a diós parmezános keverékkel megszórva tálaljuk.

Tekintsük át még egyszer, milyen hozzávalók szükségesek az édeskeményes paradicsomleves elkészítéséhez. Hozzávalók 4 adaghoz. 400 g édeskömény, 1 közepes darab vöröshagyma, 1 gereszt fokhagyma, 1 evőkanál olívaolaj, 300 g konzerv paradicsom vagy hámozott paradicsom, 400 ml zöldségalaplé, só és bors ízlés szerint, 1 csipet cukor, 60 g dió, 40 g parmezán sajt frissen reszelve, valamint egy fél citromból nyert citromhéj. Mai receptünk forrása www.nosalti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Ha tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk hétfődől is Kukta rovatunkban, hiszen akkor egy újabb recept hangzik el. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: A mai napon, július 4-én a következő névnapokat ünnepeljük. Úrik, Rajmund, Illés, Berta és Bettina. Lássuk röviden, honnan származnak ezek a nevek. Úrik. A német eredetű Úrik névből származik, jelentése örök.

Öt birtokán uralkodó. Rajmund. A Rajmund férfi név a német Rajmundból ered, jelentése okos védő, elemeinek jelentése, döntés, védelem. Illés. Héber, latin eredetű név, az Éliás önállósult változata. Jelentése, Jahve, az én Istenem, az Úr az én erősségem. Berta, német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is. Jelentése, fényes, tündöklő, híres. Bettina, a Betta név nőiesítő képzővel való továbbképzése. Köszöntünk a mai napon minden Úrik, Rajmund, Illés, Berta és Bettina nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon valamilyen fontos eseményt ünnepelnek. Isten éltesse őket! A következő dal nekik szóljon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ru weblapon. Szabó Anita mikrofonnál, és ma Thomas Jefferson, amerikai elnök ügyvéd feltaláló gondolatával köszöntöm Önöket. Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken. Mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját. A következő percekben híreinket hallják. Hírek. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőbséget követeltek a bírák és ügyészek, alkotmánybírósághoz fordult a kormány a bérhátralékot övező jogvita miatt. Nemzetközi szinten népszerűsítik Maros megyét. Nálunk a legnagyobbak a dolgozók adóterhei az Európai Unióban. Megugrott májusban a külföldi turisták száma, belföldiekből továbbra is kevés van. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kormány az alkotmánybírósághoz fordult a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetése körüli alkotmányos természetű konfliktus ügyében, jelentette be Illé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Bolozsán szerint a legfelsőbb bíróság túllépte hatáskörét, a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor pereskedéssel arra próbáltak kényszeríteni a kormányt, hogy a bírák és ügyészek követelésének elegettéve az igazságszolgáltatásnak biztosítson elsőbséget a költségvetési források elosztásakor. Az ügyvivő kormányfő a csütörtöki kormányülés után tartott sajtóértekezletén kijelentette, az igazságszolgáltatás feladata a hatályos törvények értelmezése és alkalmazása, nem pedig a közpénzek elosztásának meghatározása. Azzal érvelt, hogy az államháztartási törvény és a közigazgatási törvénykönyv értelmében az állami költségvetés tervezetének kidolgozása, a költségvetési kiigazítások és a költségvetési tartalékalapból történő kifizetések kizárólag a végrehajtó és a törvényhozó hatalom hatáskörébe tartoznak. Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros megyei tanáccsal és a Maros-Vásárhelyi polgármesteri hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Maros-Vásárhely vonzó úti célként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon. A 3 éves komplex marketing és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat. A program főbb elemeit, a célkitűzéseit és várható hatásait sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, Kovács Mihály Levente, Maros-Vásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője. Péter Ferenc szerint a turizmus fejlesztése Maros megye esetében stratégiai kérdés, hiszen a megyének hatalmas potenciája van ezen a területen, és a turistaforgalom növelésével a helyi gazdaságot fogják erősíteni. Az Európai Unióban, Romániában a legnagyobb az adóteher a fizetéseken, írja az Economedia.ro. Idehaza az egyedülálló gyermektelen alkalmazottak bruttó bérének a 41,5%-a kerül az államkasszába, miközben az uniós átlag 29,1%. A legkevesebb adót a ciprusi és a görög munkavállalóknak kell fizetniük, a bruttó jövedelmüknek mindössze 15,1, illetve 17%-át. Utánuk a litván, a belga, a szlovén, a német, a dán és a magyar állam vonja le a legtöbb pénzt az alkalmazottaktól. %7 csökkent a vendégészakák száma Romániában az év első 5 hónapjában, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A szálláshelyek kihasználtsága

0: 1,8%-os volt, ami 2,7 ponttal marad el a mutató egy évvel korábbi értékétől. Az év első 5 hónapjában az idegenforgalmi szálláshelyet igénybe vevő turisták száma 4,5%-kal csökkent Romániában. A belföldi vendégek száma 7,2%-kal kevesebb, mint tavaly év azonos időszakában, míg a külföldieké 6,6%-kal nőtt. A legtöbb külföldi turista Olaszországból, Németországból, Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból és Magyarországról érkezett. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani és 100 magyar forint 1 lej 47-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszul.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most következzen Krédó hitépítő műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangéliuma első fejezetének 1-től 11-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Megoldási stratégiák című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Márk evangéliuma első fejezetének első 11 verséből olvasom Isten igéjét. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás prófétánál, íme elküldöm az én követemet előtted, aki előkészíti a te utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Így jelent meg János, aki a pusztában keresztelt és hirdette a megtérés keresztségét, a bűnök bocsánatára. Júdea egész környékének és Jeruzsálemnek a lakói is mind kimentek hozzá, megvallották bűneiket és megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében. János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarujának szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek, de ő majd szent lélekkel keresztel meg titeket. Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban. És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a lélek, mint galamb, leszáll reá. És szózat hangzott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ahhoz, hogy jobban értsük, honnan érkezett keresztelő János, illetve ki miért viszonyul úgy, ahogy viszonyul Jézushoz és a tanítványaihoz, fontos, hogy ismerjük azokat a vallási csoportosulásokat, irányzatokat, amelyek meghatározták Jézus korában azt, hogy Isten népe hogyan gondolkodott önmagáról, a létezéséről, a jövőjéről. Rangjukat tekintve ezek közül a csoportok közül a sadduceusok voltak, a leggazdagabbak és a legbefolyásosabbak. Közülük kerültek ki a templomnak a főpapjai, Kajafás és az apósa Annás is, mind a ketten sadduceusok voltak. Ők voltak a törvény hivatalos tanítói és a zsidó vallásnak a képviselői. És mivel társadalmi pozíciójuk nagyban függött attól, hogy mennyire támogatták őket a rómaiak, gyakran összejátszottak az elnyomó hatalommal. Mindenképp az volt a szándékuk, hogy minden úgy maradjon, ahogyan van. Az országuk felszabadulása semmiképpen nem állt érdekükben. A sadduceusokkal szemben a másik véglet a zéloták csoportja volt. Ők hevesen ellenezték a sadduceusok és a főpapok megalkuvó politikáját, és bármikor készek lettek volna arra, hogy egy országukat felszabadítani akaró fegyveres felkelésben részt vegyenek. A zélóta csoportok a vezetőiket messiásoknak nevezték. Amikor a rómaiak felszámoltak egy-egy ilyen csoportot, a vezetőiket általában keresztre feszítették. Jézus egyik apostola, akit Simonnak hívtak, ugyancsak zélóta volt. Ő nem ugyanaz, mint Simon Péter. A legtöbb szó talán az evangéliumokban a farizeusokról esik. Ők a harmadik csoport, amelyet most megemlítek. A farizeusok népüket nagyon szerető, Isten törvényét a végletekig komolyan vevő csoportja volt a választott népnek. Teljesen elhatárolódtak mindentől, ami a pogány gondolkodásról és életvitelről szólt, és arra biztatták az embereket, hogy vegyék nagyon komolyan a Tóra, vagyis a törvény tanításait, minden egyes elemét megtartva a tisztasági törvényektől kezdve egészen a nyugalom napjának a megtartásáig. Az eszínusok csoportja, a negyedik, amelyikről szólok, nagyon sok mindenben ugyanazt vallotta, mint a farizeusok, azzal a különbséggel, hogy ők a társadalomtól elvonulva éltek Júdea pusztaságában, a Holt tenger melletti Qumrán környékén. Keresztelő János valószínűleg közöttük, az eszínusok között nevelkedett. János karizmatikus tanítóként jelenik meg az evangéliumoknak az elején, aki a megtérés keresztségét hirdette, a bűnök bocsánatára. A megjelenése arra utalt, hogy ő a prófétai hagyománynak a tovább vivője. Azt olvassuk róla, hogy tevesző ruhát és a dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett. Arra tanította az embereket, hogy a származás, az, hogy Isten választott népéhez tartoznak, még nem garancia arra, hogy Isten országának az örököseivé is válnak. Ezért inkább Isten törvényét megszívelve kell törekedni a megtérésre. Ez a megtérés a különböző embercsoportok számára mást és mást jelentett.
a hétköznapi embereket arra bíztatta, hogy osszák meg azt, amiük van a nélkülözőkkel. A vámszedőket arra kérte, hogy tisztességesen járjanak el. A katonákat pedig arra buzdította, hogy ne kegyetlenkedjenek csak azért, mert megtehetik, és ne zsaroljanak másokat. És mindemellett gyakran beszélt arról is, hogy nem ő az, akit az embereknek várniuk kell. Ő csupán egy útkészítő. Aki utána jön, az az igazi messiás, és ő hatalmasabb nála. Én vízzel keresztelek, mondta, de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket. Azokat pedig, akik bűnbánatot tanúsítottak és elhatározták, hogy megtérnek, Istenhez fordulnak, azokat keresztelő János megkeresztelte a Jordán vízében. Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus egyszer ugyancsak elment hozzá. János felismerte őt és habozott. Úgy gondolta, hogy mivel ő kevésbé fontos a történetben, mint Jézus, neki kellene Jézus által megkeresztelkednie. Jézus azonban ragaszkodott ahhoz, hogy János keresztségében részesüljön. Azt olvassuk a történetben, hogy a keresztséget követően valami csodálatos dolog történt. Megnyílt az égbolt, és a Szentlélek galamb formájában leszállt Jézusra. Közben pedig egy mennyei hang ezt mondta, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Keresztelő János szavai bennünket is elgondolkoztatnak. Biztosan mindannyian feltettük magunkban a kérdést, hogy nekünk vajon miből kellene megtérnünk ahhoz, hogy az életünk Istennek szánt valódi hála áldozattá váljon. Ugyanakkor a mennyei hang mindig arra is emlékeztet bennünket, hogy Jézusnak köszönhetően nem a vallásos teljesítményünk az, amiért Isten szeretett gyermekei lehetünk. Nem úgy lehetünk szeretett gyermekekké, hogy valamit kipipálunk, teljesítünk, hanem az eleve jár nekünk. Ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket ez a mennyei hang, hogy Isten szeret gyönyörködni azokban, akik fontosak számára. És ez arra ösztönöz bennünket, hogy mi is elgondolkodva a Biblia tanításán megszívleljük mindazt, amit az ige ír. Hogy megtéréshez méltó gyümölcsöket teremjünk az életünkben, örömet szerezve ezzel a mindenható Istennek. Amen.

Megoldási stratégiák. A Dakota indiánok megoldási stratégiája így hangzott. Ha észreveszed, hogy holt lovon lovagolsz, szállj le róla. Mai komplikált világunkban ilyen egyszerű megoldásokban már nem bízunk, hanem differenciáltabban járunk el. Erősebb ostort szerzünk be. Leváltjuk a lovast. Állítjuk, hogy korábban is ilyen lovon lovagoltunk. Megbízunk egy szakértői csoportot, hogy analizálja a lovat. Külföldi, szakmai úton tájékozódunk arról, hogy ott miként lovagolják meg a holt lovakat. Külföldi szakembereket hívunk meg, akik állítólag holt lovakat is meg tudnak lovagolni. Nagyszabású kutatási projektumba fogunk a holt lovak életre keltése érdekében. Egyetemi szintű lovasképzést indítunk. Módosítjuk a lovak holtán nyilvánításának kritériumait. 4-es és 6-os holtlovas fogattal javítjuk a teljesítményt. Növeljük a holtlovak önálló hatáskörét, és ezzel jobb teljesítményre serkentjük őket. Javítjuk a holtlovak teljesítménybérét. Leszállítjuk a holtlovak nyugdíjkorhatárát. Kihirdetjük, egyetlen ló sem lehet annyira halott, hogy ne lenne lovagolható. Felmérést készítettünk az élő és a holtlovak üzemköltségének összehasonlítására, és megállapítjuk, hogy a holtlovak jóval gazdaságosabbak. Teljesen átszervezzük munkahelyünket, hogy egy másik részleg kapja meg a holtlovat.

A bolondság az esztelen ember öröme, de az értelmes, egyenes úton jár. Példabeszédek könyve 15. részének 21. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megoldási Stratégiák című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Ébresztő reggeli magazin műsor.

0: Szombat reggel Szabó Anita mikrofonnál, és ma Thomas Jefferson, amerikai elnök ügyvéd feltaláló gondolatával köszöntöm Önöket. Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken. Mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőbséget követeltek a bírák és ügyészek, alkotmánybírósághoz fordult a kormány a bérhátralékot övező jogvita miatt. Nemzetközi szinten népszerűsítik Maros megyét. Nálunk a legnagyobbak a dolgozók adóterhei az Európai Unióban. Megugrott májusban a külföldi turisták száma, belföldiekből továbbra is kevés van. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kormány az alkotmánybírósághoz fordult a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetése körüli alkotmányos természetű konfliktus ügyében, jelentette be Illé Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Bolozsán szerint a legfelsőbb bíróság túllépte hatáskörét, a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor pereskedéssel arra próbáltak kényszeríteni a kormányt, hogy a bírák és ügyészek követelésének elegettéve az igazságszolgáltatásnak biztosítson elsőbséget a költségvetési források elosztásakor. Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros megyei tanáccsal és a Maros Vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Marosvásárhely vonzó úti célként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon. A 3 éves komplex marketing és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat. A program főbb elemeit, a célkitűzéseit és várható hatásait sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője. Az Európai Unióban, Romániában a legnagyobb az adóteher a fizetéseken, írja az Economedia.ro. Idehaza az egyedülálló gyermektelen alkalmazottak bruttó bérének a 41,5%-a kerül az államkasszába, miközben az uniós átlag 29,1%. A legkevesebb adót a ciprusi és a görög munkavállalóknak kell fizetniük, a bruttó jövedelmüknek mindössze 15,1, illetve 17%-át. Utánuk a litván, a belga, a szlovén, a német, a dán és a magyar állam vonja le a legtöbb pénzt az alkalmazottaktól. 7%-kal csökkent a vendégészakák száma Romániában az év első 5 hónapjában, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A szálláshelyek kihasználtsága 21,8%-os volt, ami 2,7 ponttal marad el a mutató egy évvel korábbi értékétől. Az év első 5 hónapjában az idegenforgalmi szálláshelyet igénybe vevő turisták száma 4,5%-kal csökkent Romániában. A belföldi vendégek száma 7,2%-kal kevesebb, mint tavalyi év azonos időszakában, míg a külföldieké 6,6%-kal nőtt. A legtöbb külföldi turista Olaszországból, Németországból, Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból és Magyarországról érkezett. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időre számíthatunk, a napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült.
1: Jó reggelt!
0: Aktuális összeállításunkat a Kárpát-medencében

0: Medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugározzuk.
1: Az anyaország. Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznának szorosan a szolgálatukhoz. Az ige hirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató, Kojsza Péter interjúja.
2: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
3: Melyek ezek a szerepek?
2: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni, lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsődétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolni a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
3: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették-e?
2: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezeire, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
3: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
2: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert vármérés számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik. hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokba benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
3: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
2: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
3: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
2: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
3: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
2: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi. Hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
3: Tükröt mutathatnak számunkra?
2: Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
3: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és is egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
2: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
3: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
2: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
3: De mindannyian egyek vagyunk.
2: Mindannyian egyek vagyunk.
3: Mert státuszkülönbségek vannak?
2: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
3: Milyen a jó lelkész?
2: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
3: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
2: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
3: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
2: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni, annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozások.
1: Az elmúlt percekben Kis Klárával a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk.
0: Aktuális összeállításunkat a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. Most a nap állított a csendül fel.

Mai állítatunk címe: Csodálatos edények. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta. János evangéliuma 7. fejezetének 37-től 39-ig terjedő verse. Mai áhítatunk szerzője, Hank de Graaff, Michiganben élő testvérünk.

Amikor a gyermekeim kicsik voltak, megmutattam nekik egy érdekes kísérletet, amelyről korábban hallottam. Vágtam egy csokornyi vadvirágot, amit Anna királynő csipkének neveznek, és három különböző pohár vízbe tettem néhány szálat belőlük. Az egyik pohárban tiszta vizet hagytam, a másodikban néhány csepp piros, a harmadikba pedig néhány csepp kék ételfestéket öntöttem. Másnap reggel a tiszta vízben a virágok az eredeti fehér színűek maradtak. A piros vízben lévők azonban pirosak, a kék vízben lévők pedig kékek lettek. Ahogy a virágok a vizet magukba szívják, nekünk is be kell fogadnunk Krisztus élő vizét az életünkbe. Amikor a Szentlélek belénk árad, megváltozunk és képessé tesz arra, hogy hasonlóbbak legyünk Krisztushoz, és tegyük Isten akaratát, ahogy Jézus is tette. A lélek megváltoztathatja életünket, Isten tiszteletének gyönyörű edényeivé formálva azt. Miközben a Biblia tanulmányozás és az imádkozás által a Szentlélek élővizét szívünkbe fogadjuk, tovább fejlődünk a krisztusi szépség elérésében. Imádkozzunk! Drága Jézusunk, imádkozunk a Te élő vizedért, hogy minden nap jobban hasonlíthassunk rád. Amen. A Szentlélek segít fejlődni a krisztusi szépségben. Vallja ezt Hank de Graaff, Michiganben élő testvérünk. Ma imádkozzunk a frissen megtért keresztényekért.

A nap áítatát hallották, ébresztő reggeli magazin műsorunk ezzel a végéhez érkezett, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Szabó Anitát hallották, a Szombat ébresztő házigazdáját. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Ma Thomas Jefferson, amerikai elnök, ügyvéd feltaláló gondolatával búcsúzom. Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken. Mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.hu weblapon interneten keresztül. Ha üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.hu e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónak, és áldott szép hétvégét. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőbséget követeltek a bírák és ügyészek, alkotmánybírósághoz fordult a kormány a bérhátralékot övező jogvita miatt. Nemzetközi szinten népszerűsítik Maros megyét. Nálunk a legnagyobbak a dolgozók adóterhei az Európai Unióban. Megugrott májusban a külföldi turisták száma, belföldiekből továbbra is kevés van. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kormány az alkotmánybírósághoz fordult a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetése körüli alkotmányos természetű konfliktus ügyében, jelentette be Illé Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Bolozsán szerint a legfelsőbb bíróság túllépte hatáskörét, a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor pereskedéssel arra próbáltak kényszeríteni a kormányt, hogy a bírák és ügyészek követelésének elegettéve az igazságszolgáltatásnak biztosítson elsőbséget a költségvetési források elosztásakor. Az ügyvívő kormányfő a csütörtöki kormányülés után tartott sajtóértekezletén kijelentette, az igazságszolgáltatás feladata a hatályos törvények értelmezése és alkalmazása, nem pedig a közpénzek elosztásának meghatározása. Azzal érvelt, hogy az államháztartási törvény és a közigazgatási törvénykönyv értelmében az állami költségvetés tervezetének kidolgozása, a költségvetési kiigazítások és a költségvetési tartalékalapból történő kifizetések kizárólag a végrehajtó és a törvényhozó hatalom hatáskörébe tartoznak. Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros megyei tanáccsal és a Maros-Vásárhelyi polgármesteri hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Maros-Vásárhely vonzó úti célként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon. A 3 éves komplex marketing és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat. A program főbb elemeit, a célkitűzéseit és várható hatásait sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, Kovács Mihály Levente, Maros-Vásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője. Péter Ferenc szerint a turizmus fejlesztése Maros megye esetében stratégiai kérdés, hiszen a megyének hatalmas potenciája van ezen a területen, és a turistaforgalom növelésével a helyi gazdaságot fogják erősíteni. Az Európai Unióban, Romániában a legnagyobb az adóteher a fizetéseken, írja az Economedia.ro. Idehaza az egyedülálló gyermektelen alkalmazottak bruttó bérének a 41,5%-a kerül az államkasszába, miközben az uniós átlag 29,1%. A legkevesebb adót a ciprusi és a görög munkavállalóknak kell fizetniük, a bruttó jövedelmüknek mindössze 15,1, illetve 17%-át. Utánuk a litván, a belga, a szlovén, a német, a dán és a magyar állam vonja le a legtöbb pénzt az alkalmazottaktól. %7 csökkent a vendégészakák száma Romániában az év első 5 hónapjában, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A szálláshelyek kihasználtsága 21,8%-os volt, ami 2,7% ponttal marad el a mutató egy évvel korábbi értékétől. Az év első 5 hónapjában az idegenforgalmi szálláshelyet igénybe vevő turisták száma 4,5%-kal csökkent Romániában. A belföldi vendégek száma 7,2%-kal kevesebb, mint tavaly év azonos időszakában, míg a külföldieké 6,6%-kal nőtt. A legtöbb külföldi turista Olaszországból, Németországból, Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból és Magyarországról érkezett. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!
2: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. részének 20. verse.

0: és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Jelenkorunk egyik egyre inkább teret nyerő gondolata az ember biológiai kötöttségeinek és az objektív igazság létének tagadása, ezzel együtt pedig a biblikus emberszemlélettől való eltérés. Vendégünk dr. Újlaki Győri Anna, mentálhigiénés szakember, hosszú évek óta foglalkozik szexualitást érintő különféle témákkal. Azt tudható rólad, hogy a biblikus szexualitás, ezen belül a homoszexualitás, a gender, transgender és az online pornó használat a fő fókuszba állított témáid. Hogyan alakult ez ki? Miért pont ezekkel foglalkozol?
1: Jó néhány évvel ezelőtt elkezdtem olyan keresztény magyar forrásokat keresni, amik az online pornóval kapcsolatosak, mert akkor olyan élethelyzetben voltam, hogy szükségem volt információra ezzel kapcsolatban. És azt tapasztaltam, hogy angol nyelven nagyon sok jó anyag elérhető, vagy elérhető volt, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. Magyarul viszont keresztény, megbízható jó anyagokat nem találtam. És ahogy egyre többet olvastam, meg tanultam ebben a témában, úgy, mivel azért sok átfedés van az online pornó és a homoszexualitás gender témáiban, egyre több olyan anyagot is találtam. Mindannyian, de főleg a fiatalok nap mint nap ki vannak téve folyamatos hazugságoknak ezekben a témákban. Az én vágyam, meg célom, hogy az igazságról beszéljek szeretetben nekik. Ahogy Jézus azt mondta, ezt ő magáról mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, és ott az eredetiben az igazságot lehet valósággal is fordítani. Ugyanígy én is a valóságról szeretnék mindenkinek beszélni.
0: Tehát nagyon meghatározó számodra az, hogy Isten hited van. Mégis mit jelent számodra a biblikus szexualitás?
1: Ez alatt azt értjük, hogy mi az a design, amit megérthetünk a Bibliából, ahogy Isten beszél arról, Isten igéje beszél arról, hogy ő férfivá és nővé teremtette az embert az ő saját képmására. És a Biblia első könyvének az első fejezete már foglalkozik azzal a kérdéssel, ami nekünk most itt egy bizonytalansági pont, hogy egyáltalán van-e értelme férfiról és nőről beszélni, holott ez nem pusztán egy vallásos hiedelem, hogy vannak férfiak és nők, hanem ez a biológiai valóságunk, függetlenül attól, hogy mi róla a véleményünk. És ez például egy ilyen tény. És ezen túl, amikor biblikus szexualitásról beszélünk, akkor arról a nagyon különleges céljáról beszélünk a szexualitásnak és a szexnek, amit szintén az igében látunk, hogy válaszolva arra a kérdésre, hogy miért nem mindegy mondjuk Istennek, hogy én kivel mit csinálok a hálószobám falain belül, mikor és kivel és hogyan. Azért, mert Isten beszélt arról, hogy mire kaptuk a szexualitásunkat. Azt gondolom, hogy része annak, hogy miért, hogy átéljük azt, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve. Végeredményben ő vele, de ezt a mély kapcsolódást át tudjuk élni, ugye legmélyebben emberi módon a házastársunkkal, férfi és nő. És akkor itt jön be az a képbe, hogy na, miért egy férfi, miért egy nő. Pál apostol

0: arról, hogy ahogy a férfi a nővel van, az valami különleges módon egy ilyen tökéletlen képe annak, ahogy Jézus és az egyház van egymással. Ugye Jézus a vőlegény, egy ilyen önfeláldozó, kizárólagos, szenvedélyes, mindent odaadó kapcsolatban van az ő egyházával, és hogy ezért nem mindegy Istennek, hogy ki, hogy, merre, meddig, hogyan éli meg a szexualitását.
1: A férfi-nő kapcsolatának ez a sérültsége is erőteljesen közrejátszik abban, amit tapasztalunk, hogy megjelent a gender gondolat felé való nyitást vákumszerűen szippantja magába a mai ember, meg a köztudat ezt az egészet, hogy legyünk ne csak férfi és nő, hanem lehet máshogy is.
0: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon összetett az, hogy miért tudott most ennyire berobbanni a gender ideológia, transgender ideológia az emberek gondolkodásába. Először visszamennék ahhoz a kérdéshez, hogy a homoszexualitásnak és a nem identitászavarnak, ami ugye a transgender kifejezés mögötti valós állapot, amikor valaki úgy érzi, hogy rossz testben van. Tehát mind a két állapotnak a nemi identitás zavar van a gyökerénél. Nagyon-nagyon bonyolult folyamatok mentén alakul ki a nemi identitás zavar, de az egyik meghatározó eleme az az apával való kapcsolat. Úgy történik a nemi identitás kialakulása egy ilyen rendkívül leegyszerűsített módon, hogy ilyen 1-4 éves korunk körül alapozódik meg. Ez ugye egy nagyon korai életkor, és ha itt valami sérülés van, az elindíthat valakit később az azonos nemű vonzalom irányába, vagy akár a megmaradó nemi identitás zavarba is. Azt látjuk, hogy alapvetően több fiú érintett mind a két témában. Azért, mert amikor megszületünk, akkor mindannyian az édesanyánkkal vagyunk egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban, és hogyha az anya kapcsolat és az apa kapcsolat is kielégítő, és úgy rendben megy, akkor egy kislány 1-4 éves kor körül azt mondja, ez zajlik benne, hogy hát én eddig anyával voltam összenőve, és én alapvetően olyan vagyok, mint anya. Ez egy könnyebbnek mondható életfeladat ahhoz képest, amit a fiúgyermeknek kell tudni meglépni, hogy én eddig anyával voltam összenőve, mindent tőle kaptam, de én alapvetően olyan vagyok, mint apa. Én fiú vagyok. És ez egy sokkal sérülékenyebb lépés, és megint mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és nem azt jelenti, hogy ha valakinek sérült a anya vagy apa kapcsolata, akkor biztos, hogy erre az útra kerül. Lehetnek testi adottságok, hormonális eltérések, amik szintén nem predesztinálnak valakit arra, és a legnagyobb részt a pszichoszociális közeg hat ki arra, hogy a nemi identitásunk hogyan alakul, illetve a szexualitásunk hogyan alakul. Azt tudjuk mondani, hogy mindannyiunknak a traumáink azok szexualizálódnak.

0: A lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Nyilvánvaló, hogy az első évek annyi mindent meghatároznak. Vissza lehet nyúlni ide, meg lehet-e gyógyulni ebből, hogyha ilyen mélyek a gyökerei, illetve mit lehet tenni az első években, ha próbálunk tudatos szülők lenni, vagy segíteni, vezetni, erősíteni a gyerekeket.
1: Kezdeném a végével, hogy mit tehetünk. A gyerekeink a kimondatlan dolgainkat is megérzik. Az, hogy én hogy vagyok nőként önmagammal, a saját szexualitásommal, a férjem hogy van az ő férfiségével, hogy vagyunk mi egymással, mint házaspár. Látnak minket megölelni egymást. Egymást emeljük abban, hogy apa ilyen, anya meg ilyen, vagy cikizzük apát, hogy nem úgy pelenkáz, ahogy én. Az a kisgyerek hogy éli meg, hogy az anyukája emeli a férfiakat, vagy folyton negatívan beszél róla? Van-e bántalmazás a családban? Ezek mind nagyon-nagyon erős hatások. A szexuális bántalmazás az teljesen egyértelműen el tud vinni ilyen irányba, de ha mondjuk egy gyerek tapasztal fizikai bántalmazást, akkor is úgymond dönthet úgy, hogy na jó, én ebből a nemből nem kérek. De ha mondjuk egy ilyen abszolút átlagos, szerető családi közegről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy azt tudjuk tenni a gyerekeinkért, hogy mi magunk foglalkozunk a saját sérüléseinkkel, akár a szexualitás terén. Hogyha egy szülő elkezd gyógyulni, akkor ez kihat az egész családra. Azzal tesszük a legtöbbet egyébként a gyerekeinkért, ha szeretjük a házastársunkat. És azt hangsúlyozni, nyilván ezt csak akkor tudjuk, hogyha szintén ezt éljük, hogy milyen jó az, hogy Isten férfivé és nővé alkotott minket. Milyen jó, hogy apa ilyen, amilyen, így csinálja a dolgait, és nem úgy, ahogy én. És a másik kérdésedre pedig, hogy meg lehet-e gyógyulni, ez is egy nagyon-nagyon nagy téma, nagyon összetett. Az egy jó hír szerintem, hogy az átélt nemi identitás zavar, az átélt azonos nemi vonzalom nem egyenlő azzal, hogy valakinek transzgender emberként kell élnie, vagy melegként, vagy leszbikusként kell élnie. Ugyanúgy, ahogy heteroszexuálisként is átélünk olyan késztetéseket, vagy olyan vágyakat, amiket nem fogunk kiélni, mert igazából keresztény vagy nem keresztény ember mindenki szabályozza bizonyos szexuális késztetéseit. Nagyon-nagyon jó hír, hogyha valaki átél például azonos nemű vonzalmat, és még nem kezdett el felvállaltan melegként vagy leszbikusként élni, akkor sokkal könnyebb visszafordulni, és ezért van nekem annyira szívemen a prevenció. Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy nekünk szabad beszélni arról, hogy nem muszáj ráállni egy pályára csak azért, mert átélünk bizonyos vonzalmakat, nem vagyunk ezeknek kitéve. És a gyógyulás kérdése, én úgy látom, hogy ahogy Isten az életünk más területein is van, hogy csodát tesz, az a ritka, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy egyik pillanatról a másikra Isten elvette ezt vagy azt a akár függőségemet, akár fizikai betegségemet, akár mondjuk egy ilyen hatalmas identitásbeli vagy vonzalombeli kérdést. És vannak olyanok, akiket pedig úgy gyógyít Isten, hogy azt tudják mondani, hogy ez többé engem nem határoz meg, átél azonos nemű vonzalmat, de úgy döntött, hogy ezt nem éli ki. És ez nagyon igazságtalannak tűnhet, de ha belegondolunk abba, hogy a biblikus szexualitás és Isten igéje ugyanezt a mércét teszi egy egyedülálló heteroszexuális elé is. És számomra ez is különleges felismerés volt, ami szerintem még fontos lehet itt, hogy tudjuk azt, hogy nem jó azoknak az embereknek ez az életforma, akik ebben vannak. Akkor is így van ez, hogyha a médiában a leghangosabb az nem ez.

0: Isten, amikor megteremtette a világot, mindenre rámondta, hogy ez jó. Azt hangsúlyozza a világ, hogy de nekem az lesz a jó, hogyha végre teljesen nő lehetek, transzgender, nem váltó, műtétenesek. Át, mert valóban azt tűnik jónak egyébként, hogyha valami vágyunk teljesül.
1: Azt mindannyian átéltük, hogy sokszor egyrészt olyan dolgokra vágyunk, amiről tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk, másrészt nagyon sokszor változnak a vágyaink. Egyik évben ez, másik évben az. És éppen ezért nem divatos arról beszélni, hogy léteznek objektív igazságok, ugyanilyen dolog a biológiánk is, ahogy mondtam, hogy egészséges emberekről beszélve a férfi test arra való, hogy megtermékenyítsen, a női test pedig arra, hogy életet tudjon adni. És igen, lehet arról beszélni, hogy ha valami hiba van a dologba, akkor mi van, de az esetek leges-leges legnagyobb százalékában, aki nemet akar váltani, az nem ebbe a kategóriába esik, hanem biológiailag teljesen egészséges. És ugye a transgender ideológiának az az alapgondolata, hogy vannak olyan emberek, akik rossz testbe születtek. Én egy női testbe zárt férfi vagyok. Tehát, hogy mintha az agyam az lehetne férfi, úgy, hogy én amúgy nő vagyok. De ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy azt ki tudjam mondani, hogy ez egy valótlanság, mert minden testi sejtünkbe bele van írva, hogy férfiak vagy nők vagyunk. Ha 100 év múlva kiásnak a régészek egy csontot, meg tudják mondani a DNS-éből, hogy az egy férfinek vagy egy nőnek volt a csontja. Akármi is az én véleményem, ez egy valóság. A design része, mondjuk itt a mikrofon előtt ülünk, a mikrofont is elkezdhetem használni hajszárítóként, vagy megpróbálhatom beledugni a vízbe, de akkor nem rendeltetése szerint használom. Ugyanígy vagyunk mi emberek, hogy nekünk keresztényként egy plusz, hogy tudjuk azt, hogy Isten beszéde is alátámasztja azt, ami a valóságunk. De ehhez nem kell feltétlen kereszténynek lenni, és azt tudjuk, hogy a nemi identitás az a gondolatainkban van, az, ami nem születünk, hanem az kialakul, ahogy mondtam, 1-4 éves korban megalapozódik, de az életünk során, ahogy érnek minket a tapasztalatok, a pubertás is segít ebben, kialakul, hogy én fiú vagyok, aztán férfi vagyok, vagy lány vagyok, nő vagyok, de hogy a gondolataink azok nem egy ilyen testünktől elválasztható valami, mert ugye az alapgondolat, hogy a test meg a személyiség az így szétválasztható, én egy női testbe zárt férfi vagyok, hanem a gondolataink azok egy testi szervünkbe, az agyunkba fogalmazódnak meg. Tehát a testünk és a személyiségünk egyszerűen nem szétválasztható egymástól. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a nemi identitásom vagy helyes, a valósággal megegyező, vagy helytelen. És akkor eldönthetem, hogy a gondolataimat próbálom meg a testi valóságomhoz alakítani, ezt mondja mondjuk egy segítő kapcsolat, vagy egy pszichoterápia, vagy egy lelkisszel való beszélgetés. A mai mainstream viszont azt mondja, nem, a gondolataim és az én érzéseim sokkal fontosabbak, mint a testi valóságom, alakítsuk a testet a gondolataimhoz. Ezzel az a baj, hogy tudjuk azt, hogy az első években jellemző egyfajta eufória, de tudjuk azt, hogy nemhogy nem változnak az öngyilkossági mutatók, hanem 10 évvel a nem váltás után hihetetlenül megugrik. Nem őket látjuk a médiában, hanem a egy-két napja, egy-két éve nemet váltott embereket, és egyszerűen azt tudom mondani, hogyha valaki még nem is keresztény, csak egyszerűen próbálja a tényeket megvizsgálni, akkor is arra a következtetésre jut, hogy ez valahogy nem jó megoldás. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan vannak most már a detranzícióban, akik viszont azt gondolták, hogy ők arra vágynak, hogy nemet váltsanak, és megbánták.
0: Igen. Erről sem hallunk sokat. De ahogy készültem az interjúra, találtam egy oldalt elég gyorsan, ahol egy ezen átesett férfi ember segít.
1: És most már nagyon-nagyon sok fiatal is van, tehát fiatal tinik, legtöbben lányok, mert most egy olyan hullámba vagyunk benne, ahol lányok akarnak tömegesen, tini lányok nemet váltani, úgyhogy nem éltek át gyerekkorukba semmiféle nemi identitás zavart, ahol legális már akár 9 éves kortól a pubertás blokkoló. Amerika több államában, Kanadában abszolút jellemzőek ezek az ügyek, de európai országokat is találunk, ahol egyáltalán nem kell 18 évesnek lenni ahhoz, hogy valaki már hormonokat kapjon. Amerika több államában akár 9 éves kortól is, ha akkor elindul a pubertás, akkor pubertás blokkolóra teszik a fiúkat vagy a lányokat. Ez azt jelenti, hogy néhány évig leállítják az egészséges fejlődést, mondván, hogy ez csak egy pauzgomb, amit bármikor felengedhetünk, és ott folytatja a fejlődést, ahol abba hagyta. A statisztika viszont azt mutatja, hogy az a gyerek, akit már állítottak a pubertás blokkolóra, az 13-14 évesen 100%-ban megy tovább az ellenkező nemi hormonra, ami például lányok esetében a tesztoszteron, és ennek nem kell nagy pszichológusnak lenni, hogy lássuk az okát, hogyha egy fiú kihagyott 2-3 évet a fejlődésből a kortársaihoz képest, nem mutál, le van maradva a testi fejlődésben, nem fogja hirtelen úgy érezni, hogy ő mégiscsak fiú akar lenni. A lányoknál ugyanígy nem menstruál, nem nőiesedik, nem fog hirtelen megerősödni abban, hogy mégiscsak nő akar lenni, és a pubertás blokkoló és az ellenkező nemi hormon együtt már egy életre sterilizál. És 14-15-16 évesen még az embernek nem az a legfontosabb gondolata, hogy lesz-e vajon gyereke, de 20 pár éves korában már elképesztően fontossá válik. És ha belegondolunk ebbe, hogy ugye az az érv, hogy csak nehogy öngyilkosak legyenek, inkább legyen egy, ezt mondják a szülőknek tényleg, hogy mit akar anyuka, inkább, hogy legyen a lánya helyett egy fia, vagy egy meghalt gyereke. És akkor nyilván azt fogja mondani a szülő, hogy hát persze, inkább azt akarom, hogy akkor váltson nemet, csak éppen azt nem mondják el, hogy mennyi egészségügyi kockázattal jár, ugye nem lehet a hormonrendszerbe úgy beavatkozni ilyen iszonyatosan erős módon, hogy az ne legyen káros a szervezetre, a csontritkulás, daganatokra való hajlam, elhízás, akár szív- érrendszeri betegségek valószínűsége hihetetlenül megnő. Arról nem is beszélve, hogy pont a szexuális fejlődés is kárt szenved az olyanoknál, akik már gyerekkorba elkezdik a tranzíciót, és egyszerűen például egy lánynak nem fejlődik ki rendesen a hüvelye, egy fiúnak a hímnemi szerve, és magára a szexuális örömre se lesz úgy alkalmas, és számomra döbbenetes, hogy pont egy olyan témában, amikor ugye a vágyakról beszélünk, és ez a valóság, és a mostani generáció van ilyen kísérleti stádiumban.

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Mit látsz, hogy itt Magyarországon azzal a tudásanyaggal rendelkező fiatalok körében, ami nyugatról már bejött ebben a realitásban, hogy itt még nem kérhetnek mondjuk nem változtató műtéteket, hogyan érdemes beszélgetni ezekről velük?
1: Én azt gondolom, hogy őket azért vonzza nagyon ez az egész azért is, hogy hát mindenkit hagyjunk úgy, ahogy ő szeretne lenni, mert a mai nyugati kultúránknak az egyik legnagyobb értéke az elfogadásnak nevezett valami. Érdemes tőlük olyan dolgokat kérdezgetni, hogy mit értünk az alatt, hogy elfogadás. A keresztényekre is szokták mondani, hogy a tietek az a szeretet meg az elfogadás vallása, de hogy hogyan definiálunk egy fogalmat, az nem mindegy. Vagy mit értek szeretet alatt azt, hogy mindent megadok neked, mindent úgy csinálok, ahogy te szeretnéd, vagy az én szeretetem az olyan, hogy a te javadat keresi, és minden, amit teszek, az abból fakad, hogy neked jót akarok. Én szeretek a fiataloknak arról is beszélni, hogy ilyen nulladik lépésként, hogy egyáltalán létezik-e igazság. Mert hogyha csak a te igazságod meg az én igazságom van, akkor te azt gondolod, hogy a férfi meg a nő van, én meg azt gondolom, hogy végtelen gender van. Ugye abban élnek, az alapvetés, az axióma, hogy hát nincs igazság, csak te meg én igazságod van. És igen, van vélemény az, hogy ez a pohár víz, ami előttem van, elég hideg vagy nem, az az én véleményem. Vagy hogy túl kevés van benne, vagy túl sok, az az én véleményem. De hogy a molekulái azok miből állnak, az nem az én véleményem kérdése. És akkor így, ho-ho, lehet, hogy az emberrel kapcsolatban is vannak ilyen nem véleménykérdések, hanem dizájnbeli ügyek, ami vagy tetszik nekem, vagy nem, de attól az én véleményem az nem változtat rajta. Vagy például a Love is Love-ról beszélgetni velük, hogy annyira jól hangzik, hát, hogy a szerelem, az csak jó lehet. Oké, és mi van egy viszonnyal? Ahol két felnőtt ember, neki jó ott együtt, de attól az jó lesz? Ott van a feleség, vagy férj, meg a gyerekek. Önmagában attól nem lesz valami jó, hogy nekünk ez jó, meg mi ebben egyetértünk. És nyilván ezek az észérvek, ezek akkor tudnak egyáltalán betalálni, ha azt érzik rajtunk, hogy mi szeretettel vagyunk ő feléjük is, és mindenki felé, aki ilyen dolgokkal küzd. És a szeretet alatt azt értem, amit Jézus is tett, hogy az asszonynak se azt mondta, mikor házasságtörésen kapták, hogy jó, akkor én megkövezlek téged, mert én vagyok a bűntelen, de azt sem mondta neki, hogy tudod mit? Semmi gond. Élj tovább így, hanem azt mondta, hogy én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz, hogy valahogy, és azt gondolom, hogy így szerette jól azt az asszonyt, nem akkor, hogyha megerősítette volna, vagy tudod mit, neked igazából ez baromi jó, hogy ebbe a házasságtörésbe benne vagy, és én téged elfogadlak, és szeretlek a szó ilyen értelmében, hanem igazán és valóságosan szerette azt a nőt, és ezért mondta neki azt, hogy nem ítéllek el, és menj el, és ne tedd ezt többé, mert nem jó neked.
0: Mi a jó bizonyságtétel a világ felé, hogy úgy mondjam, a biblikus szexualitás ügyében, és az azt érintő kérdések ügyében, amikről szó esett?
1: Azt gondolom, hogy a Szentírás egészét tanulmányozva, ha valaki leülne, és elejétől végéig, 8-szor végigolvasná a Bibliát, akkor azért nagyon hasonló következtetésekre jutna, ami évezredekig alapvetés volt a keresztény egyházon belül, hogy Isten alapvetően a szexet egy férfi és egy nő házasságon belüli szövetségére alkotta, oda adja és ott engedélyezi. És minden, ami ezen túlmegy, azt az egyháznak néven kell nevezni, és nem szabad ezekben megalkudni, mert ha azt mondjuk, hogy hát igazából mi már annyira progresszíven gondolkodunk, hogy már túljutott az emberiség ezeken a régi meséken, amik a Bibliában a szexualitásról le vannak írva, hát a Biblia egy jó könyv, de ebben nincs igaza, akkor onnantól kezdve mi másban nincs még igaza? Úgyhogy azt gondolom, hogy ami nagyon sokszor visszajött, hogy az egyház is képviselje az igazságot szeretetben.
0: A genderelmélet túlhaladottnak tekinti a férfi és nő kategóriákat. A transzgender ideológia térhódítása kapcsán pedig számos nyugati országban már kiskorúaknak is legálisak különböző kezelések, műtétek, nemi identitászavar esetén. Mindez kihívások elé állítja az egyházakat is, amelyek vendégünk dr. Újlaki Győri Anna szerint vagy idomulnak korunk hazugságokat hirdető szexuális ideológiáihoz, vagy kiállnak az igazság mellett, szeretettel, imádsággal. Azok számára, akik az elhangzottak nyomán többet szeretnének hallani arról, amit a mentálhigiénés szakember képvisel, a gender, transgender és a biblikus szexualitás témáiban, ajánljuk az ő további megszólalásait, előadásait, amelyek megtalálhatóak az interneten. Szeretettel ajánljuk továbbá az Egy Testé podcastet, amelyben Újlaki Győri Anna nagyné Végcsengével szexualitásról, szerelemről, házasságról beszélget nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Elhangzott interjúnkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.luterán.hu webcím alatt. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@luterán.hu címre vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőbséget követeltek a bírák és ügyészek, alkotmánybírósághoz fordult a kormány a bérhátralékot övező jogvita miatt. Nemzetközi szinten népszerűsítik Maros megyét. Nálunk a legnagyobbak a dolgozók adóterhei az Európai Unióban. Megugrott májusban a külföldi turisták száma, belföldiekből továbbra is kevés van. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kormány az alkotmánybírósághoz fordult a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetése körüli alkotmányos természetű konfliktus ügyében, jelentette be Illé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Bolozsán szerint a legfelsőbb bíróság túllépte hatáskörét, a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor pereskedéssel arra próbáltak kényszeríteni a kormányt, hogy a bírák és ügyészek követelésének elegettéve az igazságszolgáltatásnak biztosítson elsőbséget a költségvetési források elosztásakor. Az ügyvivő kormányfő a csütörtöki kormányülés után tartott sajtóértekezletén kijelentette, az igazságszolgáltatás feladata a hatályos törvények értelmezése és alkalmazása, nem pedig a közpénzek elosztásának meghatározása. Azzal érvelt, hogy az államháztartási törvény és a közigazgatási törvénykönyv értelmében az állami költségvetés tervezetének kidolgozása, a költségvetési kiigazítások és a költségvetési tartalékalapból történő kifizetések kizárólag a végrehajtó és a törvényhozó hatalom hatáskörébe tartoznak. Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros megyei tanáccsal és a Maros Vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Maros Vásárhely vonzó úti célként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon. A 3 éves komplex marketing és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat. A program főbb elemeit, a célkitűzéseit és várható hatásait sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője. Péter Ferenc szerint a turizmus fejlesztése Maros megye esetében stratégiai kérdés, hiszen a megyének hatalmas potenciája van ezen a területen, és a turistaforgalom növelésével a helyi gazdaságot fogják erősíteni. Az Európai Unióban, Romániában a legnagyobb az adóteher a fizetéseken, írja az Economedia.ro. Idehaza az egyedülálló gyermektelen alkalmazottak bruttó bérének a 41,5%-a kerül az államkasszába, miközben az uniós átlag 29,1%. A legkevesebb adót a ciprusi és a görög munkavállalóknak kell fizetniük, a bruttó jövedelmüknek mindössze 15,1, illetve 17%-át. Utánuk a litván, a belga, a szlovén, a német, a dán és a magyar állam vonja le a legtöbb pénzt az alkalmazottaktól. 7%-kal csökkent a vendégészakák száma Romániában az év első 5 hónapjában, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A szálláshelyek kihasználtsága 21,8%-os volt, ami 2,7% ponttal marad el a mutató egy évvel korábbi értékétől. Az év első 5 hónapjában az idegenforgalmi szálláshelyet igénybe vevő turisták száma 4,5%-kal csökkent Romániában. A belföldi vendégek száma 7,2%-kal kevesebb, mint tavaly év azonos időszakában, míg a külföldieké 6,6%-kal nőtt. A legtöbb

0: külföldi turista Olaszországból, Németországból, Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból és Magyarországról érkezett. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani és 100 magyar forint 1 lej 47-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. részének 20. verse.

0: életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
3: Mai szempontok rovatunk témája a Z-generáció lesz. A generációk közül a Z-generáció, más néven a Z-gen, az influencerek új generációja, az első globális nemzedék, az igazán digitális benszülöttek, akik génjeikben hordozzák a digitális tudást. Már nagyon fiatalon használják az internetet, a közösségi médiát és a mobil hálózatokat. Egyszerre élnek a virtuális és az offline világban. Könnyen és gyorsan gyűjtenek információt, önképzők és inkább online szeretnek tanulni. A következő percekben ezekről fogok beszélgetni Kun Tamással és Mádi Andrással.
4: Egyik nap beszélgettem egy ismerősömmel, aki tanár, és ki volt akadva a Z-generációra, hogy mennyire nem érdeklik dolgok őket. Nem mindenkit, persze, de hogy nagyon sokan vannak, akik nagyon félvárról vesznek dolgokat. És ebből jutott eszembe ez a téma, hogy egy kicsit beszéljük ki. Szerintetek mi jellemzi a Z-generáció tagjait? A Z-generáció amúgy több dolgot is kaptam. Van egy olyan, hogy 1997-es születéstől 2012-esig vannak.
5: Hát először is a generációkat nem lehet így évhez kötni, mert hogy nem attól függ, hogy ki mikor született, hanem hogy miket élt meg az évek során, és hogy mi veszi körül őket. Szóval annyira nem könnyű őket beosztani így. És kérdés az, hogy nem tudom, kiemelt az, hogy miket vesznek félváron? Vagy csak annyit mondta, hogy sok mindent félváron vesznek, és nem érdekli
4: őket. A munkamoráról volt.
5: A munkamoráról.
4: Aha.
5: Hát nem tudom, tanár volt, ugye? És azért gondolom diákjaira gondolt, hogyha. Hát ők még gyerekek, szóval nem tudom, hogy...
4: Egyetemisták.
5: Szóval egyetemisták. Hát igen, az is... Már kicsit aggasztóbb, viszont még mindig előttük van az egész élet, hogyha belegondolunk. És egy csomó, nekem is vannak szaktársaim, akik úgy jöttek egyetemre is, hogy nem tudták, hogy milyen egyetemre jönnek. És az, hogy hova fognak ezután menni, az még pláne. Főleg, hogy az egyetem nem biztos, hogy ugyanabba a nem tudom, ugyanarra az útra fog téged téríteni, amire végül kikerülsz, és nem fogod ugyanazt csinálni, amit egyetemet tanulsz. Szóval pont mindegy, hogy majd később mit fogsz csinálni, hogyha, még hogyha el is döntötted már óvodáskorodot ilyen értelemben. Van benne igazság, viszont én inkább azt látom, hogy nem tudom. Körülöttem lévő Z-generációs emberek, én úgy vettem észre, hogy inkább azok, akik lehet, hogy mást félváron vesznek, viszont magukat nagyon komolyan veszik, és azt, hogy nem tudom, nagyon hasonlítják egymást, szóval magukat egymáshoz, és mindig azt nézik, hogy eddig mit értek el, és a legtöbb el van szomorodva, hogy eddig nem ért el semmit, holott még fiatalok. Tehát nem tudom, már több olyan velem egykorú emberrel beszéltem, akik gyakorlatilag nem tudom, ott panaszkodtak és sírtak nekem, hogy ők még nem tettek le semmit az asztalra, bezzeg az ők szüleik idejében milyen volt, vagy bezzeg ott van az ő, nem tudom, milliómos barátja, akinek már vállalkozása van és mindenféle egyéb, mondom, hogy nem tudom, én ezt veszem észre a mostani generáció, szerintem ez a legjellemzőbb, legalábbis az én társaságomban ezt veszem észre. Hogy magukat nagyon komolyan veszik viszont, ha mást nem is annyira.
4: Kicsit olyan, mintha Tamáson megnyomtam volna egy gombot, nem?

0: Tamás szólhat a legkompetensebbről, az E-generációról, mert te vagy a legközelebb, vagy javába benne vagy? Vagy...
1: Úgy benne vagyok javában.
0: Oké. Okay.
2: Igen, ez egy gomb volt.
0: Rajtatok kívül nekem nincsen nagyon sok kapcsolatom, van valamicske, de nincsen sok kapcsolatom. Az én gyerekeim már egy pár évvel odébb vannak, és már van unoka, tehát egy kicsit más világban mozgok. De azt, amit az elején mondta Tamás, hogy ezt így beosztani, ez nem igazán megfejező, vagy komoly dolog. Ehhez még azt is hozzácsatolnám, tehát hogy azzal teljesen egyetértek, de azt is, hogy hol beszélünk bizonyos dolgokról, mert évtizedeken keresztül az Egyesült Államok például hangadó voltak, ott volt a hippi mozgalom, évekbe került, amíg Európába átcsúszott a hippi mozgalom, és azután szerintem még egy jó pár év vagy évtized, ami Kelet-Európába csúszott a hippi mozgalom, és ez nincsen sokkal másképp, hát gyorsultak a menetek, de még mindig van egy elcsúszás bizonyos világrészek között, csak akkor, hogy még jobban zavarjam a vizeket, lassan a világunk elkomplikálódik, mert ugye migráció mindenféle irányba, és szerintem itt Erdélybe elvárhatunk egy komoly migrációt errefelé, új munkaerő. A javarésze valószínűleg sötétbőrűek lesznek, és nekem semmi gondom, csak próbálom a csoportot így megfejezni, akik egy mentálisan egy teljesen más világból fognak jönni, aminek hiába van meg ez a kora, tehát akkor született. Az, amit én ezekről az évekről gondolok, abszolút nem fog segíteni azokkal dolgozni, mert más konyha, és még nem lássuk a befolyását, még nem lássuk az eredményét, de szerintem ez nem sokára be fog következni. Ugyanakkor, és ez nem csak egy generációra hivatkozik, hanem általános, mindegyre meglep, amikor a nevelők, a tanárok, a professzorok, akiknek ott volt a kezükbe napi 6 órát a gyerekkortól közve óvoda, elemiskola, gimnázium, liceum, egyetem, napi 6 órát töltött, heti 30 órát töltött a gyerek, az ifjú ottan, és nem vagytok megelégedve az eredményekkel. Mit dolgoztatok ennyi éven, ennyi, mire kaptátok a fizetést? Mert minden új generáció tulajdonképpen az előző generációknak egy eredménye, csak hogy az új generáció nem azt csinálja, amit az régi generáció mondja, hogy csináljanak, hanem az, amit láttuk az előzőinknél, hogy szerettek volna csinálni, vagy az, amit láttuk, hogy a legszívesebben csinálták. Vagy a leghangosabban, vagy a leglátványosabban. És akkor, hogyha egy lógos generáció nevelt minket fel, de most elvárják tőlünk, hogy felelősséget vállaljunk, hogy hajrá, hogy akkor mi csak nézzük, hogy mi a fenét akartok. Igen, néha prédikáltátok, hogy így meg úgy, de mi néztük az életeiteket. Néztük, hogy mit csináltok. Hantáztatok, kerestétek a könnyű utat, kerestétek a látványos nyaralást, és akkor, hogyha mi most ugyanazt csináljuk, akkor mi egyszerre trahányak vagyunk, vagy és ez szerintem a fiatal generációknak mindig egy nagy probléma, hogyha a minták, hogyha a példák a társadalomban kétségesek, vagy egyértelműen rosszak, akkor hogyan igazodjunk? Mi tulajdonképpen az, ami jó, ami egészséges? Mit várnak el tőlünk? És hogyha a példa, a példakép a felnőtteknél nagyon rossz, akkor ne csodálkozzunk, hogyha egy Peter Pan generációt látunk előttünk, olyanokat, akik azt mondják, mint hogy olyanok legyünk, mint ti, inkább gyerekek maradunk, inkább komolytalanok maradunk, inkább játszunk tovább, mert az az élet, amit nálatok láttunk, azt nem érdemes megélni. Ti is utáljátok, vagy mindenféle képpen próbáljátok az igazat, vagy a keményet, vagy a velőset belőle elkerülni. Mi nem tudjuk, hogyan tovább. Az egyedüli, amit tudjuk, az, hogy gyerekkorunk az gondatlan volt, menjünk gondatlanul tovább. És itten azt hibáztatni, aki rossz példaképekkel nőtt fel, szerintem nem oldja meg a problémát. És ne felejtsük el, hogy a kommunista korszak az egy katasztrofális korszak volt, gyilkos banda, az, hogy nem volt Facebook, és nem tudtuk, az rengeteget hozzájárult, hogy titokba történt, eltűntek emberek, senki se tudott róla, senki sem mert róla beszélni. Leváltották, már kommunizmus előtt is leváltottak Erdélybe kompetens embereket azért, mert zsidó volt, szász, vagy magyar, vagy szlovák, vagy akármi, és valaki megbízható kádert kellett a helyébe helyezni. És szerintem a csúcsa az új ember volt, ami érdekes, hogy egy keresztény fogalom, amit elhódítottak, de az új ember az valami románul úgy volt, hogy ökör és hal között egy keresztezés, hogy dolgozik, mint egy ökör, és hallgat, mint egy hal. És amiután ezt láttuk a tévében, és szerintem mai napig, ami a tévében látszik, az egy katasztrófa. Tehát kik azok, akik híresek, kik azok, akiket látunk, akiket mutatnak. Na, mit látnak a fiatalok? Hát a véneket. Vagy most már a félvének, mert nálunk nem a 70-80 vagy 65 évesek a híresek, hanem valami, mit tudom én, 50 év körül. És amikor ezek a sikerpéldák, ezek azok, akiket lássuk a médiába, hogyha tulajdonképpen ezek tanítanak az iskolákban, mert ott is egy, lehet ezt mondani, hogy kontraszelekció volt évtizedeken keresztül, akkor kire mutatunk az ujjunkat? Semmi köze ennek az egésznek a Z-generációval. Tehát a Z-generáció véletlenül került az én sémámba, de szerintem egy az egybe lehet a Z-generációra is. Milyen példákat mutattunk nekik?
1: Milyen értékeket tartanak fontosnak? És ezt most úgy kérdem, hogy mi volt mondjuk, mi van a szüleidnél, amiket ők fontosnak tartanak, de neked már nem annyira az, illetve te mit látsz, András, hogy mi az, ami hajtja őket, mondjuk.
2: Hát mondjuk így se tudok, nem tudom általánosítani.
1: Nyilván.
2: Igen, hát csak azt elmondani, hogy nekem mi fontos, és az, hogy a körülöttem lévő embereknek szerintem mi fontos. Például, amin meglepődöm, az, hogy mindenki szeretne egy jó karrier, de viszont senki se karrierista, mert mindenki azt mondja, mindenki családra vágyik, és mindenki gyerekekre vágyik. És ez amúgy nálam nagyon meglep, most engem nagyon meglepett. Lehet, hogy a többség az mindenki úgy van, hogy karrier és minden egyéb. Holott most már nálunk nagyon természetes az, hogy az ember egyetemre jár, szóval anélkül nem tudom, az már nem kiváltságos dolog, hogy te egyetemista vagy. Szóval az is már természetes. Szóval az, hogy utána lesz egy munkahelyed, az is ugyanolyan természetes. A család már egy olyan, ami az már nem olyan természetes dolog. Ezért mindenki arra vágyik szerintem. Egy jó családra főleg. És azt veszem észre, hogy mivel egyre többen kezdtünk el foglalkozni az ilyen családi problémákkal, vagy a saját lelki állapotunkkal, mindenki most igyekszik magán dolgozni, hogy aztán később majd az ő jövendékeinek legyen jobb. Most szeretném azt hinni, hogy ez az én generáció így leírva, de valószínűleg ez az én társaságom így leírva.
0: Hát az én tapasztalatom a fiatalokkal, nem tudom, hogy mostan az pontosan milyen évekbe talál, az, hogyha én kedvesen szólok hozzájuk, szerintem szinte kivétel nélkül tisztességesen válaszolnak. Hogyha én nyitott vagyok, és én egy jó szót szólok, legtöbbször örülnek, hogyha én nyitott vagyok mélyebbre bemenni, és esetleg valamit megosztani, tehát nem fentről tanítani, hanem egy kiegyensúlyozott beszélgetést, akkor legtöbbször megvan a nyitottság, és meglepő néha, hogy milyen mélyre lehet eljutni. Azt látom, hogy a kapcsolatok nagyon fontosak, és hogyha otthon nem működnek jól a dolgok, akkor a baráti kör átveszi a súlyát a kapcsolatoknak, és hogy néha a kapcsolatok a baráti körben nagyon mélyek, nagyon nagy horderejűek, és ezt kívülről, mivel hogy mi egy, tehát az én a mi generációink, tehát azok, akik kommunizmusban nőttünk fel, nem igazán tudtunk barát bandákat össze, mert az gyanús volt, és a bizalmatlanság állandóan jelen volt, tehát nem lehetett nyitott lenni, nem lehetett, veszélyes volt mélyre menni. Na, azt úgy látom ma, hogy ez alig, hogyha valakinél téma, És ebből a szempontból a közreműködés ma a mai fiatalok között sokkal könnyebb, sokkal természetesebb. A pszichológiai problémák, a mentális egészség nem egy tabu téma, hanem olyasmi, amiről elég nyitottan beszélnek, nem akárkivel, nem akárhol. Úgy látom, hogy elég bölcsek, hogyha általában, vagy lehet, hogy én nem az átlaggal találkozok, vagy nem az átlaggal beszélek, de még akkor is igaz, mert ott van a generációban. Az, hogyha túl magasról beszélsz, és túl fontosnak tartod magadat, mint felnőtt, mint vén, akkor nincs kizárva, hogy kikapcsolnak. És akkor persze, hogy könnyű ilyen helyzetbe azt mondani, hogy nem komolyak, félvállon veszik azért. Félvállon vesznek tégedet, mert beképzelt vagy.
1: Tamás, feled megszokott az esni, hogy az idősek ilyen mint az idősebbek ilyen lenézően viselkednek veled?
2: Hát őszintén, még nem tudom, ritkán találkozok ezzel. Nagyon sok idős társaságban van amúgy, úgy kórusokban és más helyen is. Nagyon szeretem őket, nagyon szeretek velük beszélgetni. Ritkán, esetleg néha buszokon lehet, hogy előfordul, hogy egy idős hölgy, nem tudom, csúnyán néz rám, vagy hasonló, de még az is ritka, inkább mosolyognak, és kacsingatnak.
1: Igen, amúgy engem is meg szoktak találni az idősebb emberkék, és mindig leállnak velem beszélgetni, de hogy pont nem tudom, két hete történt meg, hogy bementem egy üzletbe két kiflivel, önkiszolgálós kasszánál fizettem, és mikor jöttem kifele, megállított a biztonsági őr, aki egy ilyen, nem tudom, 60 év körüli emberke volt, hogy mutassam meg a bont. De előtte dobtam el a bont. Uh-huh. És konkrétan így rámutattam a kukára, hogy oké, de hogy most dobtam el, mit csináljak? És csak így mondta, hogy simán, kihúzta a kukát, két kézzel is rámutatott, hogy na, akkor szedjem ki ügyesen onnan a bont. Nekem az jutott eszembe a bizalmatlanságról, hogy mondtad, hogy és arról, hogyha szépen beszélnek, most én magam nevébe beszélek, ha szépen beszélnek velem, én is szépen beszélek, na de ott a biztonsági őre már én sem voltam olyan kedves, pedig én aztán tényleg kedves szoktam lenni az emberekkel. De hogy ez a, nem tudom, ahogy mondtad, hogy ilyen magas lovon ült, ez a rámutat két kézzel a kukára, hogy te azt onnan szedd ki, na nálam ott borult a biliki, hogy tényleg? Azért, mert te, nem tudom, 40 éve idősebb vagy, attól még nem biztos, hogy...
2: Nem hiszem, hogy ott korkülönbség dolog volt. Ez az az eset, amikor túl komolyan veszi a munkáját.
1: Jaj, nem, ez nem.
0: És ezen túl meg a mai technikával nagyon egyszerű, mert szinte minden nagyobb üzletnek, a kisebbeknél nem tudom, de a nagyobb, komolyabb üzleteknél a háttérben vannak a kamerák, és van egy számítógép, fel kell hívni a kollégát, aki ezeket felügyeli, rátesz egy X-et akárkire akar, és több szögből megvilágítva a számítógép végig sétáltat, amikor bejöttél, amíg kimész, és azon egyértelműen látszik, hogy bejöttél kiflikkel, hogy loptál kiflit, vagy mit csináltál. De ma már nincsen védelem ez ellen, és akkor kikezdeni valakivel.
2: Mi lett a történet vége?
1: Az lett a történet vége, hogy mondtam, hogy sajtos kiflim van, de hogy nem ebből az üzletből, hanem egy másikból. Beleszólt a kis mikrofonjába, hogy nekik van-e sajtos kifliük. Mondták bentről, hogy van, be kellett menjek vele, és mutattam a nőnek, aki kiszólt, hogy milyen sajtos kiflim van, és mondtam neki is, hogy én értem, hogy ő mit mond, de hogy ez nem innen van. Épp csak így belekukkintott, de tényleg egy pár másodperc volt az egész, mondta, hogy jaj, hát tényleg nincs. Akkor persze kérték a bocsánatot, és a biztonsági őr is nézett rám ilyen nagyon kis szeliden, és ízén, hogy jaj, hát ne haragudjak, nem tudom. Azóta is csúnyán nézek rá, ha megyek az üzletbe.
0: Megbüntetel.
1: Igen, nálam ez a büntetés. Olvastam egy ilyet, és igazából mikor utána néztem a témának, hogy az első generáció, aki jobban hozzáfér az internethez. Ez mennyire befolyásolta az, hogy milyen név válnak szerintetek, vagy válunk?
2: Hogy mi vagyunk az első digitális benszülöttek. Uh-huh. Nem tudom, szerintem nálunk az már meglátszik, hogy jobban értünk úgymond a technikához, és könnyebben megoldunk dolgokat magunktól, mert hogy ott van a kezünkben az internet, és bármire rá tudunk keresni, és nem kell mást kérdezzünk. Viszont még nem vagyunk az a generáció, aki nagyon ráfüggött az egészre. Jó, lehet, hogy minden nap használjuk a telefont, és lehet, hogy több órán keresztül, viszont vannak ott még rosszabbak. És szerintem a szüleim rosszabbul állnak a telefon és minden egyéb technika használatával most. Jó, még mindig engem szidnak, hogyha meglátnak engem, de ugyanazt csinálják ők is.
1: Ezt akartam én is mondani.
2: Igen, tehát mi szerintem azért, mert hogy beleszülettünk, és nem tudom, nekünk természetes, nem visszük annyira túlzásba, véleményem szerint. Vagy nem tudom, okosabb dolgokat nézünk, mint a szüleink generációja. Legalábbis édesapámból kiindulva, igen.
1: Ilyen is.
2: És nem az ilyen összeesküvés elméletekkel töltjük meg a fejünket és minden egyéb dologgal. És az a nagyon jó, hogy mi tudjuk szelektálni, hogy mi az igaz és mi a hamis, és ez más generációban nem
1: te látom. Is mindig figyelmezteted akkor, hogy arra a linkre ne menj rá.
2: Ezt nem mondom, mert nem vagyok ott mellette, mikor használja ezt a telefon, de mikor hallom, hogy elkezd nekem valamit mondani, hogy nem tudom milyen elméletekről, akkor megmondom, hogy azért ne higgyen el mindent, amit néz.
0: Ez megint jól hangzik, amit mondasz, de sajnos azt hiszem, hogy nem igazán az átlag, tehát az átlag fogyasztó az cicákat vagy pornográfiát is konzumál. És én két oldalból látom a helyzetet, az egyik az, hogy annyi információval felnőni segít, tehát szerintem nem éretlenebb, hanem érettebb bizonyos szempontokból az újabb generáció. Na most években nem tudnám beosztani és nagyon felboncolni, mert nem ismerem olyan részletesen. Könnyebb bizonyos dolgokba igazodni, technikába megoldásokat kapni, ugyanakkor meg szerintem nehezebb a világon a helyedet megtalálni, főleg, hogy konkurenciába vagy mostan az egész világgal. Hát régebben, amikor a világ szűkebb volt és törött, könnyebb volt a helyedet megtalálni, ugyanakkor a változások lassabban mentek, előreláthatóbb volt a világ. Most meg annyira gyorsan változik, hogy bizonyos munkakörök teljesen megszűntek, nem tudni, hogy mi lesz 10-20 év múlva. Mostan erre is valamennyire fel lehet készülni, csak azt próbálom feldobni, hogy ez nem egyszerű, nem egyértelmű. Tehát nincs kizárva, hogy a korombelieknek nehéz azt felfogni, hogy nektek, mai fiataloknak mennyire nehéz a helyeteket megtalálni. Mert a digitalizálás gyönyörű, de a digitalizálás azt is jelenti, hogy akármikor kicserélhetnek másra. Hogy otthonról dolgozok, az még kicserélhetőbbé tesz, mert már arra sincsen szükség, hogy szembe lássuk egymást, hogy jó napot mondjunk egymásnak. Cakpak egyik napról a másnak. Nem épp ilyen egyszerű, mert minden munkahelyet újból kell tanulni, stb. De a lényeg az, hogy nem egyszerű. Vagy találok valakit, akivel iszonyatosan jól értem magamat, igen, de egy pár ezer kilométerrel lakik tőlem. Na, az mennyivel segít? Tehát bizonyos dolgokban segít, másokban meg...
1: Mennyire követnek másokat, más embereket, más ideálokat, influencereket, bármilyen?
2: Hát emlékszem, hogy mikor még kisebb voltam, akkor volt ez a nagy influencer korszakom, és a legtöbbünknek szerintem. Most viszont úgy vagyok vele, hogy még ismerem azokat, akiket követtem, de már nem követem őket, és már nem is nagyon érdekel, hogy mit csinálnak, és mit nem csinálnak. Most nem tudom, fontosabb szerintem, legalábbis nekem fontosabb az, hogy mik az én értékeim, és akkor olyan értékeket követek. És azokat próbálom, nem tudom, bővíteni. És szerintem azt elmondhatom, hogy az E-generációnak annyira nem fontos, hogy a körülötte, nem tudom, lévő emberek kimondottképpen mit csinálnak. Annyira nem követjük szerintem a trendeket, mint mások. Mint az utánunk levő generáció például. Szóval emlékszem, nekünk is megvolt a trendkövető korszakunk, mikor nem tudom, mi is... Nem tudom, emlékszem, mikor nálunk voltak ezek például a kendamák, meg a fidget spinnerek, meg nekem volt egy ilyen full kepes, rám emlékszem, így kerestem ilyen sapkákat, hogy legyen nekem is. Megvoltak, viszont kinőttünk belőlük, és most meg nem tudom, nincs olyan, ami kimondottképpen így lekötne, úgyhogy állandóan úgy kövessem. És példaképeket, szerintem minden generáció keres magának példaképet, akire felnézem, de én legalábbis magamból kiindulva nagyon nem szerettem magamat hasonlítani máshoz.
0: Hát szerintem te nem vagy egy nagyon jó képviselő a korosztályodnak, az átlagának. Feldobnék egy kérdést, és pedig len úgy, ahogy mondta, tehát én ezeket kívülről látom, nem, hogy semmi fogalmam nincsen, de egyértelműen nincs elég adatom, hogy kompetensen hozzászólhassak. Hogyha példakép, keresés vagy követés az évtől, a születési évtől függ, vagy tulajdonképpen a kortól? Mert azt, amit hallottam tőled, az, hogy ti voltatok olyanok, de kinőttetek, most nézitek a fiatalabbakat, hogy ők ott vannak, de nincs kizárva, hogy 5-10 év múlva, amikor ők a ti korotokban lesznek, vagy ez tulajdonképpen a kérdés, hogyha tulajdonképpen egy felnövési folyamat, amelyiknél megvan az a korszak, amikor keresem aktívan valaki, akibe belekapaszkodhassok, vagy adjon egy világosabb irányt, vagy és ez aztán egy idő után begyógyul.
2: Itt nem tudom, egy annyit el tudok mondani esetleg, hogy ugye a TikTok az, ami most nagyon átvette mindenhol is a figyelmet. Az én generációmban is nagyon sokan használják. Nálunk szűk körben többen nem használjuk, viszont a szüleim már használják. Szóval nem tudom, ez lehet, hogy ez is egy trendkövetés, amit szándékosan nem követem. Uh-huh. Jó, mondjuk látom én is ugyanazokat a videókat, máshol, nem TikTokon.
1: Csak két héttel később.
2: Igen, csak később.
0: És hogyha visszamegyünk a történelembe, tehát már említettem a hippi mozgalmat, tehát tulajdonképpen az is egy trendkövetés volt, csak akkor inkább diffúz volt a kép, tehát volt egy pár ismert zenebanda, aki ott volt, és egy pár személy, aki ott volt az élén, de tulajdonképpen egy életstílus volt, és a keletiebbek nézték a nyugatiabbak, és később is voltak sportjátékosok, vagy személyiségek, vagy rockbandák, akik egész trendeket hoztak létre. És akkor másik kérdést, amivel zavarom a vizeket, az, hogy tényleg egy új jelenet, ami történik, vagy csak más formában, és persze lehet, hogy más sebesség, más mélység, más súly, de tulajdonképpen már volt, és még lesz belőle.
2: Hát a történelem mindig megismétli magát, és lehet, hogy nem ugyanúgy, de mindig a végkifejlet ugyanaz lesz. És a generációk tudják szidni egymást. Én már most észreveszem magam, hogy szidom az utánunk lévő generációt.
1: Igen. Ismerős. Utolsó kérdésem. Milyen a kihívásokkal nézhetünk szemben? Vagy egyáltalán másabbak-e a kihívások, mint mondjuk az előttünk levő generációnak?
2: Hát számomra egy nagy kihívás, amivel szerintem nap mindat küzdök, az, hogy rengeteg opció van, úgyhogy minden téren is. Úgy munka, mint tanulás, mint bármilyen más elfoglaltság, csomó lehetőség van. És nem tudom, az ember azt hinni, hogy ez milyen jó dolog, hogy annyi minden közül lehet válogatni, holott szerintem épp ez a rossz benne, hogy gyakorlatilag megfulladsz a sok lehetőségben, és akkor nem tudod, hogy akkor mihez kéne csatlakozzál, vagy mit kéne végül is csináljál az életeddel. Számomra csak ez. Most ugye, ahogy mondtam, említettem a többieket, hogy mindenki hasonlítja magát másikhoz, és az a legrosszabb, hogy nem tudnak még letenni semmit az asztalra, nekik lehet, hogy az. Annyira nem kéne komolyan vegyük magunkat, szerintem.
0: Talán vannak olyan kihívások, amelyek nincsenek is olyan messze egymástól, mert ezt is nagyon jól mondott Tamás, hogy rengeteg dolgot kell kiválasztani, eldönteni, rengeteg döntést kell mindenféle téren hozni. Ugyanakkor vannak olyan részei az életnek, amelyek fontosak, mélyre vágnak, ott is kell valamikor dönteni, de a tapasztalatom az, hogy a fiatalabbakkal is, tehát volt olyan beszélgetésem ugyanazzal a fiatal emberrel, hogy próbálta nekem magyarázni, hogy kapcsolatom a más világ, másféle, és amikor elutasította a szeretetje, akkor megkérdeztem, hogy ugyanaz a keserű, hogy a mai generációknál ugyanaz a keserű íz van a torkodban, mint amikor mélyen valakit megbánt, amikor mélyen valahol megsérülünk, az szerintem univerzális, tehát megmarad. Ugyanakkor, ha ugyancsak mély dolgoknál maradok, párválasztás, gyerekvállalás, amikor a 30 évesek kezdenek rájönni, hogy például a fogamzás nem működik, az nem kevésbé fájdalmas az Y vagy Z generációban, mint a mi generációnkban, még akkor is, hogyha ma a nagy propaganda az, hogy nem számít, vagy van in vitro, vagy... Tehát vannak olyan dolgok, amik fájnak, és hogyha ezt észbe tudjuk tartani, hogyha nem kell piszkálni, és főleg nem kell ezeket a dolgokat erőltetni, mert nem, ez nem így működik. De hogyha erre emlékszünk, hogy oké, megvan a buli, megvan a mulatás, megvan a TIFF, vagy akármilyen fesztivál, de azután visszamegyünk a mindennapra, visszamegyünk a családba, a szeretetteinkhez.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

Rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Elsőbséget követeltek a bírák és ügyészek, alkotmánybírósághoz fordult a kormány a bérhátralékot övező jogvita miatt.

0: Nemzetközi szinten népszerűsítik Maros megyét. Nálunk a legnagyobbak a dolgozók adóterhei az Európai Unióban. Megugrott májusban a külföldi turisták száma, belföldiekből továbbra is kevés van. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kormány az Alkotmánybírósághoz fordult a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetése körüli alkotmányos természetű konfliktus ügyében, jelentette be Illé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Bolozsán szerint a legfelsőbb bíróság túllépte hatáskörét, a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor pereskedéssel arra próbáltak kényszeríteni a kormányt, hogy a bírák és ügyészek követelésének eleget téve az igazságszolgáltatásnak biztosítson elsőbséget a költségvetési források elosztásakor. Az ügyvivő kormányfő a csütörtöki kormányülés után tartott sajtóértekezletén kijelentette, az igazságszolgáltatás feladata a hatályos törvények értelmezése és alkalmazása, nem pedig a közpénzek elosztásának meghatározása. Azzal érvelt, hogy az államháztartási törvény és a közigazgatási törvénykönyv értelmében az állami költségvetés tervezetének kidolgozása, a költségvetési kiigazítások és a költségvetési tartalékalapból történő kifizetések kizárólag a végrehajtó és a törvényhozó hatalom hatáskörébe tartoznak. Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros megyei tanáccsal és a Maros vásárhelyi polgármesteri hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Maros vásárhely vonzó úti célként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon. A 3 éves komplex marketing és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat. A program főbb elemeit, a célkitűzéseit és várható hatásait sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője. Péter Ferenc szerint a turizmus fejlesztése Maros megye esetében stratégiai kérdés, hiszen a megyének hatalmas potenciája van ezen a területen, és a turistaforgalom növelésével a helyi gazdaságot fogják erősíteni. Az Európai Unióban, Romániában a legnagyobb az adóteher a fizetéseken, írja az Economedia.ro. Idehaza az egyedülálló gyermektelen alkalmazottak bruttó bérének a 41,5%-a kerül az államkasszába, miközben az uniós átlag 29,1%. A legkevesebb adót a ciprusi és a görög munkavállalóknak kell fizetniük, a bruttó jövedelmüknek mindössze 15,1, illetve 17%-át. Utánuk a litván, a belga, a szlovén, a német, a dán és a magyar állam vonja le a legtöbb pénzt az alkalmazottaktól. 7%-kal csökkent a vendégészakák száma Romániában az év első 5 hónapjában, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A szálláshelyek kihasználtsága 21,8%-os volt, ami 2,7%-ponttal marad el a mutató egy évvel korábbi értékétől. Az év első 5 hónapjában az idegenforgalmi szálláshelyet igénybe vevő turisták száma 4,5%-kal csökkent Romániában. A belföldi vendégek száma 7,2%-kal kevesebb, mint tavaly év azonos időszakában, míg a külföldieké 6,6%-kal nőtt. A legtöbb külföldi turista Olaszországból, Németországból, Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból és Magyarországról érkezett. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszul.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. részének 20. verse.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Elsőbséget követeltek a bírák és ügyészek, alkotmánybírósághoz fordult a kormány a bérhátralékot övező jogvita miatt. Nemzetközi szinten népszerűsítik Maros megyét. Nálunk a legnagyobbak a dolgozók adóterhei az Európai Unióban. Megugrott májusban a külföldi turisták száma, belföldiekből továbbra is kevés van. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kormány az alkotmánybírósághoz fordult a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetése körüli alkotmányos természetű konfliktus ügyében, jelentette be Illé Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Bolozsán szerint a legfelsőbb bíróság túllépte hatáskörét, a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor pereskedéssel arra próbáltak kényszeríteni a kormányt, hogy a bírák és ügyészek követelésének elege

0: tettével az igazságszolgáltatásnak biztosítson elsőbséget a költségvetési források elosztásakor. Az ügyvivő kormányfő a csütörtöki kormányülés után tartott sajtóértekezletén kijelentette, az igazságszolgáltatás feladata a hatályos törvények értelmezése és alkalmazása, nem pedig a közpénzek elosztásának meghatározása. Azzal érvelt, hogy az államháztartási törvény és a közigazgatási törvénykönyv értelmében az állami költségvetés tervezetének kidolgozása, a költségvetési kiigazítások és a költségvetési tartalékalapból történő kifizetések kizárólag a végrehajtó és a törvényhozó hatalom hatáskörébe tartoznak. Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros megyei tanáccsal és a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Marosvásárhely vonzó úti célként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon. A 3 éves komplex marketing és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat. A program főbb elemeit, a célkitűzéseit és várható hatásait sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője. Péter Ferenc szerint a turizmus fejlesztése Maros megye esetében stratégiai kérdés, hiszen a megyének hatalmas potenciája van ezen a területen, és a turistaforgalom növelésével a helyi gazdaságot fogják erősíteni. Az Európai Unióban, Romániában a legnagyobb az adóteher a fizetéseken, írja az Economedia.ro. Idehaza az egyedülálló gyermektelen alkalmazottak bruttó bérének a 41,5%-a kerül az államkasszába, miközben az uniós átlag 29,1%. A legkevesebb adót a ciprusi és a görög munkavállalóknak kell fizetniük, a bruttó jövedelmüknek mindössze 15,1, illetve 17%-át. Utánuk a litván, a belga, a szlovén, a német, a dán és a magyar állam vonja le a legtöbb pénzt az alkalmazottaktól. %7 csökkent a vendégészakák száma Romániában az év első 5 hónapjában, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A szálláshelyek kihasználtsága 21,8%-os volt, ami 2,7%-ponttal marad el a mutató egy évvel korábbi értékétől. Az év első 5 hónapjában az idegenforgalmi szálláshelyet igénybe vevő turisták száma 4,5%-kal csökkent Romániában. A belföldi vendégek száma 7,2%-kal kevesebb, mint tavalyi év azonos időszakában, míg a külföldieké 6,6%-kal nőtt. A legtöbb külföldi turista Olaszországból, Németországból, Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból és Magyarországról érkezett. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szombat déli magazin műsorunkban, július 4-én, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ru honlapon. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Thomas Jefferson, amerikai elnök, ügyvéd feltaláló gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1826-ban ugyanezen a napon hunyt el, és így szól. Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken, mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, azzal más meggyújtja a sajátját.

Nézzük, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan felcsendül a nap áhítata, majd pedig a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsora, a Határtalan következik. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosárovatunkkal sugározzuk. Ezt követően Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat hallhatják Bíró Hunor szerkesztésében. 14 órakor ismét hírek következnek, majd versrovatunkkal várom Önöket. 14 óra 20 perckor kezdődő harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjeit közvetítem. Ezután zenedoboz, komoly zenei kímélság műsorunkkal várom Önöket. Ezt ajánlom Önöknek a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre is. Most a napáhítata csendül fel Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai állítatunk címe: Csodálatos edények. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta. János evangéliuma 7. fejezetének 37-től 39-ig terjedő verse. Mai áhítatunk szerzője, Hank de Graaff, Michiganben élő testvérünk.

Amikor a gyermekeim kicsik voltak, megmutattam nekik egy érdekes kísérletet, amelyről korábban hallottam. Vágtam egy csokornyi vadvirágot, amit Anna királynő csipkének neveznek, és 3 különböző pohár vízbe tettem néhány szálat belőlük. Az egyik pohárban tiszta vizet hagytam, a másodikban néhány csepp piros, a harmadikba pedig néhány csepp kék ételfestéket öntöttem. Másnap reggel a tiszta vízben a virágok az eredeti fehér színűek maradtak. A piros vízben lévők azonban pirosak, a kék vízben lévők pedig kékek lettek. Ahogy a virágok a vizet magukba szívják, nekünk is be kell fogadnunk Krisztus élő vizét az életünkbe. Amikor a Szentlélek belénk árad, megváltozunk és képessé tesz arra, hogy hasonlóbbak legyünk Krisztushoz, és tegyük Isten akaratát, ahogy Jézus is tette. A lélek megváltoztathatja életünket, Isten tiszteletének gyönyörű edényeivé formálva azt. Miközben a Biblia tanulmányozás és az imádkozás által a Szentlélek élő vizét szívünkbe fogadjuk, tovább fejlődünk a krisztusi szépség elérésében. Imádkozzunk! Drága Jézusunk, imádkozunk a Te élő vizedért, hogy minden nap jobban hasonlíthassunk rád. Amen. A Szentlélek segít fejlődni a krisztusi szépségben. Vallja ezt Hank de Graaff, Michiganben élő testvérünk. Ma imádkozzunk a frissen megtért keresztényekért.

0: A következőkben a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant sugározzuk.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Fejlesztések a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál.
2: Sárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani.
1: Koncertsorozatok a klasszikus zene kedvelőinek.
3: Kolozsvár zenei életében ez a nyári koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek.
1: Lendület.
4: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
1: Pulzus nyári tábor.
5: Nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a Pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel válunk már csak a hely miatt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat várja azoknak a családoknak a jelentőséget,

0: jelentkezését, akik gyermekük fejlődését szakemberek segítségével szeretnék támogatni. Az intézménynél a játék, a mozgás és a korszerű fejlesztő módszerek együtt segítik a gyermekeket abban, hogy saját tempójukban magabiztosan haladjanak előre. A szervezet célja, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben segítse kibontakozni a gyermekekben rejlő képességeket. Erről Makuk Jánossal, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgetünk.
1: A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető Intézettel, immár a 13 éves múlt a visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítségére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
2: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hiszen a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
1: Itt a szülői jelenlétés nagyon fontos, mert maga a Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
2: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető Intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. Azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
3: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
2: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
1: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltat tekint már vissza, kérek, erről beszéljünk jelen pillanatban, mi elérhető és mik vannak folyamatban.
2: Igen, 13 éve kezdtük a Pető Intézettel, a központi idegrendszeri sérült gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta élesedett, és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a Pető konduktív pedagógián keresztül a BME fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
3: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
2: De ez volt az első alkalom, hogy ezt megpróbáltuk, kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a Beregszászi fejlesztés kicsit visszább szorul, hisz mindenkinek 24 óra, az csak 24 órából áll, tehát a munkai idejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát annyit jelent, hogy azért el kell menni Dobonyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szobaadt központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
1: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
2: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, és számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy megtette, elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amit az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát az az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, a gyerek végre tud aludni.
3: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott ez eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
2: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön vállása vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légiviadók, tehát ezek mind azért az ők is lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergben és Ivano-Frankovszkban is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydobozt, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy tudnak ők, akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
0: Az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Az érdeklődők a Close & Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként. A június 26-a és augusztus 31-e közötti programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat pedig július 1-e és augusztus 29-e között szerdánként biztosít a zenei hangulatot. A programot Miklós Noémi programfelelős ismertette, a riporter Pilbák Kincső.
1: Kolozsvár szívében ismét a zene kap főszerepet, a klasszikus zene kedvelői válogathatnak különböző nyári koncertsorozatokból június 26 és augusztus 31 között. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat kínálata július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot, amelyről Miklós Noémi programfelelős számolt be. Nyári koncertsorozatra készülnek a Farkas utcai református templomban. Mit lehet tudni erről az eseményről? Ki a szervező? Mikor kerül erre sor?
2: A nyári koncertsorozat az már egy nagyon régi eseménysorozat, tehát már több éve zajlik minden nyáron. Hál' Istennek, eddig mindig sikerült megvalósítani. Ebben az évben július 1-én lesz az első hangverseny, ez egy szerdai nap, ugye nálunk ez a szokás, hogy mindig szerda este 7-től szoktak lenni a koncertek, és augusztus utolsó szerdájáig tartanak ebben az évben. Nagy része orgona koncert lesz, de lesz kamarazene is, illetve a koncertsorozat fénypontja ebben az évben a Lipcsei Gewandhaus kórusnak a fellépése lesz július 8-án, ami remélhetőleg egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. A koncertsorozatnak a szervezői természetesen a Belvárosi Református Egyházközség, illetve partnerként vesz részt a szervezésben a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti kara.
1: Szükséges jegyet váltani ezekre, vagy hogy lehet részt venni a koncerteken?
2: A koncertek látogatása természetesen ingyenes, ez mindig is így volt, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk továbbra is megtartani, hiszen azt szeretnénk, hogy bárki részt tudjon venni ezeken a koncerteken, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Ez egy nyitott eseményszorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
1: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
2: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Klausen Musik sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban. Tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek. Ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet.
3: Szeretettel várjuk a közönséget minden szerdán este 7-től.
1: Emellett az érdeklődők a Close & Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak. A június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és temérdek zenei élmény, így lehet az idei Close & Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
4: A Klausen Musik a 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a 3 emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Lutheránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú orgonista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári orgonisták, mint Csengeri Kossák Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki a konzervatóriumban is tanít. Úgyhogy alternatívan a hétfői nap az otthon a muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a luteránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazenéi az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról. Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói voltak az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
1: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
4: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klasszikus nyári koncerteknek. Az Egyházzene Kolozsvár fő célja az, hogy a templomokon zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt, és hogy minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
1: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés?
4: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományit, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzene Kolozsvár Facebook oldalán, Klauson Music Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom smk.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek. Hétfőn a Szent Mihály és Lutheránus templomban, felváltva pénteken pedig a Pierista templomban este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
0: Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett, Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják. Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. És emellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a fritsátor, a krödésátor, az MCC, nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
1: Összességében nagyon hálás vagyok. Igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
0: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek, tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult valóban azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
1: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a KT-s hetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
0: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
1: Igen, tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágon melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
0: Ugye nincs vége a napnak, már ilyen 1:30-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
1: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban összetudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez, teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
2: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
0: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
2: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa bajnok ezüstérmes vagyok 2-szer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
0: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, kérdés, hogy hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni?
2: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot tenni talán egy fél éve, vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
0: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
2: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan staféta, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségeidet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs, és hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
0: Hogy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
2: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le semmit az asztalra, ez tényleg az összes a Isten érdeme. Mind az ő dicsőségére van, és nélküle el se kezdtem volna ezt, ő vezette az utamat végig.
0: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz? És olyan tud akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett, hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
2: A Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasással, hogy legyen erőm, és suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
0: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
2: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában. Ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez az nagyon király. Azt amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát, ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
0: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
2: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
0: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
2: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így az első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9-be kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közegből.
0: Az elmúlt percekben a Kriszt által szervezett lendületről készült összeállításunkat hallhatták. Erdély. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk, a riporter Bálint Enikő.
3: Sok szeretettel köszöntelek az Agnus Rádió stúdiójában ismét. Ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
4: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetben vagy milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokkal máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal elvoltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken, és mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
3: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
4: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri, ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő a mi előadunk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemisták kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyen lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhelyt, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy az önkéntes csapatunkból egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
3: Hú, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van, aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
4: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadálya annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30-ig évfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-éig tart a regisztrációs időszak.
3: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép helyszín.
4: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a púzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a púzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
3: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, és szánják rátok?
4: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint igyekszünk mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el, egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni. Úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés és úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
3: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza, már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
3: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
4: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
0: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békesség!

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm Önöket szombat déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Adásunk második órájában híreket mondok. Utána a legkisebbeket várjuk a rádió közelbe, hiszen mesekosárovatunk következik. Az óra utolsó részében Bíró Hunor várja Önöket fülbe jó könnyű zenei műsorával. Ezzel várom Önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. A rádiónk hírei először címszavakban. Felszólalt a legfőbb ügyész a DIKOT eljárás védelmében. Közös védelmi projektet javasol az Európai Bizottság. Nem csak idén csalhattak, 3 éve szervezetten segítették pénzért az érettségizőket. Elindult a nevezés a jubileumi székelyvágtára. Az előrejelzések szerint napos, de szeles időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A legfőbb ügyész tegnap kijelentette, hogy egy jogállamban az ügyészek nem a közvéleménynek, a politikai érdekeknek vagy a médiakampányoknak tartoznak felelősséggel, hanem kizárólag a törvényeknek. Krisztinek írják, legfőbb ügyész a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészséget érő bírálatokra és nyilvános nyomásgyakorlásra reagált, amelyek egy folyamatban lévő büntető eljáráshoz kapcsolódnak. Derült ki a legfőbb ügyészség közleményéből. Abban teljes támogatásáról biztosította a DIKOT ügyészeit és hangsúlyozta. Nem fogadja el, hogy nyilvános nyomásgyakorlással megfélemlítsék őket, és befolyásolják a munkájukat. Kériák szerint természetes, hogy az ügyészek munkája közvita tárgya legyen. Az viszont összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, ha a büntető eljárások elleni támadásokkal nyomást gyakorolnak rájuk. Főleg úgy, hogy az illetékes igazságügyi szervek még meg sem hozták a hivatalos döntésüket, mutatott rám. Az Agile Press beszámolója szerint leszögezte azt is, hogy határozottan megvédi az ügyészek függetlenségét, és támogatja őket abban, hogy kizárólag az alkotmány, a törvények és az egyes ügyekben beszerzett bizonyítékok alapján járjanak el. Az Európai Bizottság 5 új közös érdekű európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítség az uniós országokat védelmi képességeik megerősítésében, közölte az Uniós Bizottság tegnap. A brüsszeli közlemény szerint a javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak. Drónokra és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, lég- és a rakéta védelemre, valamint a biztonság megerősítésére az EU keleti szárnyán. Az új projektek keretet biztosítanak az uniós országok számára ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak olyan jelentős védelmi kezdeményezéseken, amelyek túl nagyok vagy túl összetettek ahhoz, hogy az egyes országok önállóan kidolgozhassák és megvalósíthassák azokat, számolt be az MTI. Nem csak az idei érettségi tételeket csalták el, hanem már 3 éve működhet az a hálózat, amelyre tegnap lecsaptak a hatóságok. A Fehér megyei törvényszéki ügyészség közleménye szerint 5 gyanúsított ellen folytatják a büntető eljárást szolgálati titok, vagy nem nyilvános információnak minősülő adatok kiszivárogtatása miatt. A vádhatóság szerint 2023 és 2026 között egy olyan személyi hálózatot hoztak létre és működtettek, amelynek célja az volt, hogy minden egyes érettségi vizsgai időszakban több tucat vizsgázó pénzért cserébe csalással szerezzen jó eredményeket. A módszer egyszerű volt. Egyes vizsgázók a vizsgateremben lefényképezték, vagy videóra vették a tételeket és továbbították az elektronikus kommunikációs eszközökkel külső személyeknek, akik megoldották, majd lediktálták a megoldást a teremben rejtett fülhallgatót viselő diákoknak. A vizsgázók a segítségért pénzt fizettek, amit a csalásban résztvevő gyanúsítottak, elosztottak egymás között attól függően, hogy kinek milyen szerepe volt. Elindult a nevezés a jubileumi 15. székelyvágtára, amelyet szeptember 11 és 12 között rendeznek meg a Maksai Óriás Pincetetőn. A Nemzeti Vágta hivatalos székelyföldi előfutamára szeptember 4-én 13 óra 59 percig várják a jelentkezéseket. A jubileumi rendezvény részleteit a szervezők tegnapi sajtótájékoztatón ismertették. Az elmúlt 15 év során a székelyvágta Székelyföld egyik legjelentősebb hagyományőrző lovas eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény egyszerre ünnepe a lovas hagyományoknak, találkozási pontja a közösségeknek, valamint lehetőség arra, hogy a Székelyföld legjobb lovasai kivívják a nemzeti vágtán való részvétel jogát. Stakics Éva Judit, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta, ez az év a felelős gazdálkodás jegyében telik, ezért hosszú ideig kérdéses volt, hogy megrendezhető-e a székelyvágta. Végül azonban az a döntés született, hogy a rendezvény idén is megvalósul, hiszen fontos, hogy a 15 éve megszakítás nélkül zajló eseménysorozat folytatódjon, és a helyi lovasok továbbra is lehetőséget kapjanak arra, hogy részt vehessenek a nemzeti vágtán. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, de szeles időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse.

Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 5. részének 20. verse.

0: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Reklám.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
5: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
6: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
5: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
7: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most a kicsiknek kedves kezdünk mesekosár rovatunkkal, amelyben Pumukli című mesének utolsó részét hallgatjuk meg.
9: Mesekosár! Mesekosár!
10: Pumukli és a játékautó. Édermester egy szép napon, a naptárában lapozgatva megállapította, hogy épp aznap volt egy éve, hogy Pumukli benn ragadt az enyvesdobozban. És mivel Pumukli mindig szerette a születésnapokat, Éder úgy gondolta, hogy a láthatóvá válás is olyasféle, mint a születés. Bement hát egy játékboltba, és egy igazi születésnapi ajándékot vett a koboltnak. Egy játékautót, amely épp akkora volt, hogy Pumukli furikázhasson benne. Szépen becsomagolva hazavitte, és mosolyogva adta át Pumuklinak. Az élet igencsak unalmas lenne nélküled.
11: Komolyan mondod?
10: A kis kobold nagyot nyelt meghatottságában. Egészen komolyan. Simogatta meg Éder a kis kobold borzas üstökét. Pumukli gyorsan kibontotta a csomagot, mielőtt még jobban meghatódott volna. Ez igazi születésnap, gondolta, mert igazi csomagot bonthat ki. Elbűvölten vette ki az autót, amely piros volt, és csodálatosan csillogott. Édermester felhúzta, körbe-körbe is, egyenesen is tudott menni. Beállította a körbenjárást, Pumukli pedig beült az autóba, amely az ő pehelysúlyával együtt is ugyanúgy ment tovább. A kobold újjongott örömében. Igaz, hogy hol a székláphoz, hol az asztallábhoz ütközött, de ez nem zavarta. Amikor az autó megállt, az izgalomtól mindkettőjüknek kipirult az arca. Éder újra meg újra felhúzta az autót. De egyszer már csak munkához kellett látnia, és mivel Pumukli nem tudta egyedül felhúzni az autót, az asztalos mester kitalált valamit. Egy deszka egyik végét oda támasztotta egy sámlinak, hogy Pumukli a lejtőn legördülhessen anélkül, hogy mindig föl kellene húzni az autót. Nagy mulatság volt, egy darabig. Aztán ezt a hegyet már kicsinyelte Pumukli, és kint akart keresni nagyobbat. Maradj inkább itt, figyelmeztette Édermester. Az autó akkor is látható marad, ha te láthatatlan vagy.
11: Hát, ha van egy hegy az udvaron,
10: tűnődött el Pumukli. Nincs hegy. Maradj az autóddal ideben, parancsolta Éder. De Pumukli egyszer már a fejébe vette a hegyet, ezért hát hamar megfeledkezett Éder tilalmáról. Kitolta az autót a jártára. Az út azonban kissé lejtett, és az autó messzire gördült, egyenest egy idős hölgy lábának. És mert éppen arra ment két fiú, a néni mindjárt azt hitt,

0: hitte, hogy az autó az övék. Nem tudtok vigyázni, szólt rájuk, és az autót a meghökkent fiú kezébe nyomta. Fritz fejcsóvával letette az autót a földre, amely alig hogy földet ért, villámgyorsan elindult fölfelé, a kapu bejárathoz. De Otto még jókor lehajolt és megállította. Ekkor fölkiáltott. Valami megcsípte a kezét. A fiúk kíváncsiak lettek. Egy fölfelé menő autó, amely még csípni is tud, egészen különös szerkezet lehet. Elhatározták, hogy otthon alaposabban megvizsgálják. Bubukli mérgesen futott a gyerekek után, de az autót nem tudta elvenni tőlük. Hazáig elkísérte őket, Fritzet el is gáncsolta, de aztán be kellett látnia, hogy egyszerűen tehetetlen. Visszarohant édermesterhez a műhelybe, a könnyeivel küszködött. Megmondtam, hogy nem mehetsz ki az utcára, mondta hidegen éder. Most aztán szerezd vissza az autódat, ha tudod. Pumukli hiába könyörgött édernek, hogy szerezze vissza az autót, a mester hajthatatlan maradt. A két fiú anyja is hajthatatlan maradt. Nem tarthatnak meg egy olyan játékot, ami nem az övék. Azonnal vissza kell vinniük. A gyerekek ugyan nem látták be egészen, de engedelmeskedtek. Vonakodva mentek vissza, és zavartan álltak meg a kapubejáratnál, ahol az autót találták. Amikor éder meglátta őket az autóval, hamar kiszaladt. A fiúknak megköszönte, hogy visszahozták, és a műhelyben az autót betette egy fiókba. Itt vegye ki, Pumukli, ha tudja. Ez alatt a kobold az erkélyen át bemászott a fiúk lakásába, és kétségbe esetten keresgélt, de hiába. Tombolt haragjában, amikor visszaért. Vissza akarom kapni az autómat akarom! Nem kaptad vissza? Kérdezte képmutatóan éder. Eltűnt, és eltűntek a fiúk is, én meg mindjárt megpukkadok a dűtőt. Úgy belerúgott a szöges ládába, hogy leesett. Aztán még ledobott egy reszelőt, és felborított egy pohár vizet, ami az útjában állt. Éder mosolyogva nézte a dühöngő Pumuklit. Ha meg lesz az autód, mindent fölveszel? Ne vesz meg soha! Most már szívettépően sírt a kis kobolt. Te vagy a hibás, mondta Éder.
1: Az autó a hibás,
0: zokogott Pumukli. Akkor az autó büntetésből örökre maradjon a fiókban. Pumukli nem hitt a fülének. Éder kihúzta a fiókot, és kivette belőle az autót.
1: Az autóm, ujjongott a kobolt. Dehogy is maradjon a fiókban.
0: Lenézett a szögekre és a kiöntött vízre.
1: Csodára rendet rakok, és kitakarítok, és...
0: Éter elnevette magát, és visszaadta Pumuklinek az autóját. És bármennyire hihetetlen, a kobold minden szöget és csavart felszedett, sőt, még a vizet is feltörölte. De az ő kobold becsületére legyen mondva, hogy ezt legfeljebb csak egyszer teszi meg egy évben, mégpedig csak is a születésnapján. Elvégre ő nem egy jótékony, szorgos manócska.

0: Jó napot kívánok! Menetjegyeket, bérleteket kérem felmutatni. Egy szíves az a csokorrufival, menj kicsit arrébb. Ja, köszi! Te, ne nyalogasd az ablaküveget, nem látod, milyen koszos. Lufi Delfin Campo.
1: Szeretnénk megkérni az utazó közönséget, hogy a nagymarha melem miatt deformálódott sintára a várakozók és egy mazza segítségével próbálják meg helyre ráncigálni a szerelvényt. Kaller professzor mutatja.
0: Mutatom!

0: Az elmúlt percekben Pamukli című mesének utolsó részét hallgattuk meg. A következőkben Fülbe jó könnyűzenei műsorunkba várja önöket Bíró Hunor.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyűzenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Köszöntöm Önöket a Fülbe jó mai adásában. Könnyű zenei műsorunkban ezúttal Sade Adu életét és munkásságát ismerhetik meg, aki a soul és az R&B zene egyik legmeghatározóbb alakja. A következőkben szó lesz pályafutásának kezdeteiről, legismertebb dalairól, valamint arról, hogyan vált világszerte elismert művésszé. Sade különleges hangja és elegáns stílusa máig nagy hatással van a modern könnyű zenére.

Sade Adu a modern soul és jazzes popzene egyik legismertebb alakja. 1959. január 16-án született Nigériában, Ibadan városában. Édesapja nigériai közgazdász, édesanyja pedig angol ápolónő volt. Szülei válása után édesanyjával és testvérével Angliába költözött, ahol Essexben nőtt fel. Már fiatalon érdeklődött a művészetek iránt, divattervezést tanult a londoni St. Martin's School of Art intézményben, majd rövid ideig modellként és ruhatervezőként dolgozott. Zenei pályája viszonylag későn indult, hiszen eredetileg nem énekesnőnek készült. Barátai kérésére azonban csatlakozott néhány kisebb londoni zenekarhoz, később pedig a Pride nevű latin funk együttes háttérénekeseként vált ismerté. A Pride együttesben találkozott Stuart Matthewman gitárossal és dalszerzővel, akivel hamarosan szoros alkotói kapcsolat alakult ki közöttük. A zenekar koncertjein Sade egy külön blogban lágyabb, jazzesebb dalokat adott elő, amelyek hamar felkeltették a közönség és a lemezkiadók figyelmét. 1983-ban kilépett a Pride-ból, és több zenésztársával együtt megalapította a Sade nevű zenekart. A formáció gyorsan népszerű lett London klub életében, különösen a Smooth Operator című dalnak köszönhetően. Az Epic Records lemezkiadó szerződést ajánlott a zenekarnak, és ezzel kezdetét vette Sade nemzetközi karrierje. 1984-ben jelent meg első albumuk, a Diamond Life, amely hatalmas sikert aratott világszerte. Az album ötvözte a soul, a jazz, az R&B és a pop elemeit, miközben Sade mély, nyugodt hangja teljesen egyedi hangzást teremtett. A lemez legismertebb dalai közé tartozik a Smooth Operator, a Your Love is King és a When Am I Going to Make a Living. A Diamond Life több millió példányban kelt el, és az 1980-as évek egyik legsikeresebb debütáló albuma lett. A zenekar Grammy-díjat kapott a legjobb új előadó kategóriában, ami tovább növelte népszerűségüket.

Sade zenéjének egyik legfontosabb jellemzője az elegancia és a visszafogottság. Miközben az 1980-as évek popzenéjét sokszor harsány stílus és elektronikus hangzás jellemezte, Sade dalai nyugodtabbak, intimebbek és érzelmesebbek voltak. Éppen ezért sok kritikus szerint új szint vitt a korszak zenei világába. Hangját gyakran hasonlították jazz énekesekhez, ugyanakkor modern soul előadóként is kiemelkedőnek számított. A zenekar stílusát később a Quiet Storm és a Sophistipop műfajokhoz kapcsolták. A második album, a Promise 1985-ben jelent meg, és tovább erősítette a zenekar hírnevét. A lemez legismertebb dala, a The Sweetest Taboo, hosszú ideig szerepelt az amerikai slágerlistákon. A következő években olyan albumok jelentek meg, mint a Stronger Than Pride és a Love Deluxe. Ez utóbbi különösen nagy sikert aratott, rajta a világhírű No Ordinary Love című dallal, amely Grammy-díjat is nyert. Sade zenéje ezekben az években még kifinomultabbá vált, a lassú ritmusok, az érzéki dallamok és az érzelmes szövegek sok hallgató számára különleges élményt nyújtottak. A zenekar különlegessége az volt, hogy ritkán jelentettek meg albumot, mégis minden visszatérésük eseményszámba ment. Sade Adu soha nem kedvelte a túlzott nyilvánosságot, ezért hosszabb időre gyakran visszavonult a médiától. A rajongók azonban éppen ezt a titokzatosságot értékelték benne. A 2000-es években kiadott Lover's Rock ismét hatalmas siker lett, és Grammy-díjat nyert. 10 évvel később jelent meg a Soldier of Love, amely modernebb hangzást képviselt, de megőrizte a zenekar jellegzetes stílusát.

Sádé nem csak zenéjével, hanem megjelenésével is kulturális ikonná vált. Egyszerű, mégis elegáns stílusa, a covba kötött haj, a piros rúzs és a letisztult ruhák máig sok művészt és divattervezőt inspirál. Több cikk is kiemeli, hogy stílusa időtlen, mert nem követte a gyorsan változó divatirányzatokat, divattervezői tanulmányai erősen hatottak arra, ahogyan önmagát és zenekarát vizuálisan megjelenítette. Hatása a modern zenére is rendkívül jelentős. Számos későbbi előadók, köztük neo-soul, R&B és hip-hop művészek hivatkoztak rá inspirációként. Zenéje különösen nagy hatással volt a neo-soul műfaj kialakulására, amely az 1990-es években vált népszerűvé. Sádé dalait gyakran mintázták hip-hop számokban, és sok előadó méltatta különleges hangját, valamint érzelmes előadásmódját. Sádé Ádó személyisége és karrierje azért is figyelemre méltó, mert mindig megőrizte függetlenségét. Nem törekedett állandó szereplésre vagy botrányokra, inkább a zenére és a hitelességre koncentrált. Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy csak akkor készít albumot, amikor valóban van mondani valója. Ez a hozzáállás ritka a modern zeneiparban, ahol sok előadó folyamatos jelenlétre törekszik.

Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnosz Rádió közelben.

0: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó! Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szombat déli magazin műsorunkban július 4-én. A mikrofonnál Ungveri Szendét hallják. Hamarosan híreket mondok, majd versrovatunkban ma Reményik Sándor, ahogy lehet című költeménye csendül fel. 14 óra 20 perckor kezdődő harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjeit közvetítem. 14 óra 35 perctől zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunkkal várom Önöket. Ezt ajánlom Önöknek a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. A rádiónk hírei először címszavakban. Felszólalt a legfőbb ügyész a Dikot eljárás védelmében. Közös védelmi projektet javasol az Európai Bizottság. Nem csak idén csalhattak, 3 éve szervezetten segítették pénzért az érettségizőket. Elindult a nevezés a jubileumi székely vágtára. Az előrejelzések szerint napos, de szeles időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A legfőbb ügyész tegnap kijelentette, hogy egy jogállamban az ügyészek nem a közvéleménynek, a politikai érdekeknek vagy a médiakampányoknak tartoznak felelősséggel, hanem kizárólag a törvényeknek. Krisztinek írják, legfőbb ügyész a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészséget érő bírálatokra és nyilvános nyomásgyakorlásra reagált, amelyek egy folyamatban lévő büntető eljáráshoz kapcsolódnak. Derült ki a legfőbb ügyészség közleményéből. Abban teljes támogatásáról biztosította a Dikot ügyészeit és hangsúlyozta. Nem fogadja el, hogy nyilvános nyomásgyakorlással megfélemlítsék őket, és befolyásolják a munkájukat. Kériák szerint természetes, hogy az ügyészek munkája közvita tárgya legyen. Az viszont összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, ha a büntető eljárások elleni támadásokkal nyomást gyakorolnak rájuk. Főleg úgy, hogy az illetékes igazságügyi szervek még meg sem hozták a hivatalos döntésüket, mutatott rám. Az Agile Press beszámolója szerint leszögezte azt is, hogy határozottan megvédi az ügyészek függetlenségét, és támogatja őket abban, hogy kizárólag az alkotmány, a törvények és az egyes ügyekben beszerzett bizonyítékok alapján járjanak el. Az Európai Bizottság 5 új közös érdekű európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítség az uniós országokat védelmi képességeik megerősítésében, közölte az uniós bizottság tegnap. A brüsszeli közlemény szerint a javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak. Drónokra és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, lég- és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az EU keleti szárnyán. Az új projektek keretet biztosítanak az uniós országok számára ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak olyan jelentős védelmi kezdeményezéseken, amelyek túl nagyok vagy túl összetettek ahhoz, hogy az egyes országok önállóan kidolgozhassák és megvalósíthassák azokat, számolt be az MTI. Nem csak az idei érettségi tételeket csalták el, hanem már 3 éve működhet az a hálózat, amelyre tegnap lecsaptak a hatóságok. A Fehér megyei törvényszéki ügyészség közleménye szerint 5 gyanúsított ellen folytatják a büntető eljárást szolgálati titok, vagy nem nyilvános információnak minősülő adatok kiszivárogtatása miatt. A vádhatóság szerint 2023 és 2026 között egy olyan személyi hálózatot hoztak létre és működtettek, amelynek célja az volt, hogy minden egyes érettségi vizsgaidőszakban több tucat vizsgázó pénzért cserébe csalással szerezzen jó eredményeket. A módszer egyszerű volt. Egyes vizsgázók a vizsgateremben lefényképezték, vagy videóra vették a tételeket és továbbították az elektronikus kommunikációs eszközökkel külső személyeknek. Akik megoldották, majd lediktálták a megoldást a teremben rejtett fülhallgatót viselő diákoknak. A vizsgázók a segítségért pénzt fizettek, amit a csalásban résztvevő gyanúsítottak, elosztottak egymás között attól függően, hogy kinek milyen szerepe volt. Elindult a nevezés a jubileumi 15. székelyvágtára, amelyet szeptember 11 és 12 között rendeznek meg a magsai óriás pincetetőn. A Nemzeti Vágta hivatalos székelyföldi előfutamára szeptember 4-én 13 óra 59 percig várják a jelentkezéseket. A jubileumi rendezvény részleteit a szervezők tegnapi sajtótájékoztatón ismertették. Az elmúlt 15 év során a székelyvágta Székelyföld egyik legjelentősebb hagyományőrző lovas eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény egyszerre ünnepe a lovas hagyományoknak, találkozási pontja a közösségeknek, valamint lehetőség arra, hogy a Székelyföld legjobb lovasai kivívják a nemzeti vágtán való részvétel jogát. Stakics Éva Judit, Sepsi Szent György alpolgármestere elmondta, ez az év a felelős gazdálkodás jegyében telik, ezért hosszú ideig kérdéses volt, hogy megrendezhető-e a székelyvágta. Végül azonban az a döntés született, hogy a rendezvény idén is megvalósul, hiszen fontos, hogy a 15 éve megszakítás nélkül zajló eseménysorozat folytatódjon, és a helyi lovasok továbbra is lehetőséget kapjanak arra, hogy részt vehessenek a nemzeti vágtán. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, de szeles időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agyapresz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De egy

0: tombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versrovatunk következik, melyben Reményik Sándor, ahogy lehet, című költeménye csendül fel.

Reményik, Sándor, ahogy lehet. Fogcsikorgató türelemmel, összeszorított szájjal, Krisztus követő bús próbálkozással, majd daccal, lobbanóval, folytott igével és visszanyelt szóval, tenyérrel, mely sima örökké csak a zsebben szorul ököllé, keserű, tehetetlen nevetéssel békülve meg akármi rendeléssel, nem csodálkozva már, és csodálkozva mégis, hogy rajtunk ez is, az is megesett. Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan, kín szenvedést virágzó életet, ahogy lehet. Megalkuvás zsoltárát énekelve végtelen rabmenetben csak megyünk, nincs semmi fegyverünk, fegyvertelen a lelkünk lázadása. Pedig a vérünk minden csöpje vágyik, vágyik a Péter vad mozdulatára, amikor Istenének védelmében a Málkus fülét hirtelen levágta. Kik vagyunk mi? Ó, nem az alázat, csak a megalázottság fiai. Nemzedékek büszke hídfői közt görbülő ív, görnyedő átmenekt. Testvéreim, bizony nem élünk jól mi. Nem apáinknak tetsző életet. De aki másképp tehetne helyünkben, az vesse reánk az első követ. Minden percünk kínzó kiegyezés. Ahogy lehet. Testvérem, korcs hős, alkuvások hőse, félben marad, megmásul mondatod? Egy szikra talán mégis zengve pattan lángörvényből, mely benned kavarog, dagadnak benned árvizes erők, zúdulna niagarás zuhatag, elég egy meg, ha megtölthetsz belőle kristálytiszta vízzel egy poharat. Visszaszorítanak, hátrább, egyre hátrább, és amit hagynak, egyre kevesebb. Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, s azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet, szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, a töredéket eltört mondatodból, minden megmaradt árva keveset, ahogy lehet. Láttad a karsztok szírt sivatagában a liliputi termőföldeket? Pár négyzetméter, amit a lavina, a kőgörgetek könnyen eltemet. S a karsztok boldogtalan magvetője, a földmívelés madár ijesztője, ezt a kis

humuszt mégis szereti. Kicsi kőkerítéssel keríti, pedig szinte sírjának is kevés. Ó, karszti sors! Ó, karszti temetés! Te is, testvérem, karszti sorsodat fogadd el, s védd meg karszti földedet. Azt a sírodnak is kevés humuszt, azt a pár négyzetméternyi helyet, s azt a fölösleges Isten lábnyomot, mit a lavina minden rohama eltörölni még sohasem tudott. Védd ezt a talpalatnyi telkedet, cserépkancsódat és tűzhelyedet, utolsó darab száraz kenyered. De azt aztán foggal, 10 körömmel, démoni düvel és őrült örömmel, ahogy lehet, ahogy lehet.

0: Versrovatunkban ma Reményik Sándor, Ahogy lehet című költeménye csendült fel. A következő percekben harangszó rovatunk következik.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjeit hallhatják. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Fazekas Zsolt, míg délután 6 órától Füstös Tóth Paul tartja az istentiszteletet. A Györgyfalvi úti templomban reggel 10 órától Füstös Tóth Paul szolgál. A Kétágú templomban reggel 10 órától Papákos hirdeti az igét, míg délután 6 órától Batiz Andrea prédikál. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától Batiz Andrea tartja az istentiszteletet. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Egyházközségben reggel 10 órától Sebestyén Ákos prédikál, míg délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix istentiszteletet tart. Az Íriszteleppi templomban reggel 10 órától Farkas László szolgál. A Kerekdombi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. A Szamosfalvai templomban reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton prédikál. A Kölesföldi Egyházközségben reggel 9 óra 30 perctől Péntek Márton tartja az istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Horváth Levente szolgál, míg délután 6 órától Györfi Szabolcs hirdeti az igét. A Tóvidéki templomban reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla szolgál. A Törökvágási templomban reggel 10 órától Bibza Gábor istentiszteletet tart, míg délután 6 órától Nagy Eszter szolgál. A Kolozsmonostori templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Fehér Attila hirdeti az igét. A Szászfenesi Egyházközségben reggel 10 órától Máté István prédikál. A Kisbácsi Egyházközségben reggel 10 órától Olá Mátyás istentiszteletet tart. Az Apahidai Egyházközségben reggel 11 órától pedig Sikó Csaba szolgál.

A következőkben a római katolikus egyház miséinek menetrendjeit közvetítem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától Szent Misét tart László Attila főesperes, 18 órától pedig celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes papok celebrálnak. 9 óra 30 perctől román nyelven Popeszk Mihaice Krisztián misét tart. 10 óra 45 perckor olasz nyelven a jezsuita szerzetes papok celebrálnak. 17 órakor francia nyelven Böszörményi Géza szent misét tart. 19 órakor az egyetemisták misőjén Molnár Lehel celebrál. A ferencrendi templomban reggel 9 órakor és 12 órakor misét tartanak a ferences szerzetes papok. Követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30-kor Ferenc Antalt celebrál. A Fájdalma szűzanya, vagyis a monostorúti templomban 9 órakor Székely Dénes tartja a misét. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban 11 órakor Székely Dénes tartja a szent misét. A Szűz Mária Szent Szíve, vagyis Jobbágy utcai templomban reggel 9 és 10 óra 30 perckor Vizi Zakariát celebrál. Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok tartják a misét. A Szent József templomban az Íris telepen reggel 11 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok celebrálnak. A Szent István templomban a Dunát úton 9 óra 30 perckor Bőte Csongor celebrál. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 órakor Ferenc Antal misét

A következőkben az unitárius egyházak és az evangélikus egyházak istentiszteleteinek menetrendjét közvetítem. Először lássuk az unitárius egyházak menetrendjeit. A belvárosi templomban reggel 11 órától konfirmálási ünnepség lesz. Jobbágy Júlia prédikál, az úrvacsorai ágendát mondja, Rácz Norbert Zsolt. Az Érisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba szolgál. Az evangélikus egyházban reggel 10 órakor Boltizsár Beáta prédikál.

Üdvözlöm a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk kedves hallgatóit, és köszöntöm mindazokat, akik ezen a héten névnapjukat, születésnapjukat, vagy esetleg más fontos eseményeket ünnepeltek, vagy ünneplik. A következő zenei művek szóljanak nekik.

0: Az imént elhangzott művekkel köszöntöttük mindazokat, akik ezen a héten ünnepelték születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét. Isten éltesse minden ünnepeltet. Köszönjük figyelmüket, a Zenedoboz komoly zenei kívánságműsorunk jövő héten is jelentkezik. Addig is várjuk üzeneteiket a 0264 44 19 68-as telefonszámra, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komolyzenei kívánságműsora.

Lassan adásunk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ru honlapon keresztül. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor Isten tiszteletet sugárzunk. 19 óra 15 perctől pedig krédó és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungveri Szendét hallották, legyen szép délutánjuk. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök rádiónk híreit hallják. A rádiónk hírei először címszavakban. Felszólalt a legfőbb ügyész a Dikot eljárás védelmében. Közös védelmi projektet javasol az Európai Bizottság. Nem csak idén csalhattak, 3 éve szervezetten segítették pénzért az érettségizőket. Elindult a nevezés a jubileumi székelyvágtára. Az előrejelzések szerint napos, de szeles időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A legfőbb ügyész tegnap kijelentette, hogy egy jogállamban az ügyészek nem a közvéleménynek, a politikai érdekeknek vagy a médiakampányoknak tartoznak felelősséggel, hanem kizárólag a törvényeknek. Krisztinek írják, legfőbb ügyész a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészséget érő bírálatokra és nyilvános nyomásgyakorlásra reagált, amelyek egy folyamatban lévő büntető eljáráshoz kapcsolódnak. Derült ki a legfőbb ügyészség közleményéből. Abban teljes támogatásáról biztosította a Dikot ügyészeit és hangsúlyozta. Nem fogadja el, hogy nyilvános nyomásgyakorlással megfélemlítsék őket, és befolyásolják a munkájukat. Kériák szerint természetes, hogy az ügyészek munkája közvita tárgya legyen. Az viszont összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, ha a büntető eljárások elleni támadásokkal nyomást gyakorolnak rájuk. Főleg úgy, hogy az illetékes igazságügyi szervek még meg sem hozták a hivatalos döntésüket, mutatott rám. Az Agile Press beszámolója szerint leszögezte azt is, hogy határozottan megvédi az ügyészek függetlenségét, és támogatja őket abban, hogy kizárólag az alkotmány, a törvények és az egyes ügyekben beszerzett bizonyítékok alapján járjanak el. Az Európai Bizottság 5 új közös érdekű európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítség az uniós országokat védelmi képességeik megerősítésében, közölte az uniós bizottság tegnap. A brüsszeli közlemény szerint a javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak. Drónokra és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, lég- és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az EU keleti szárnyán. Az új projektek keretet biztosítanak az uniós országok számára ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak olyan jelentős védelmi kezdeményezéseken, amelyek túl nagyok vagy túl összetettek ahhoz, hogy az egyes országok önállóan kidolgozhassák és megvalósíthassák azokat, számolt be az MTI. Nem csak az idei érettségi tételeket csalták el, hanem már 3 éve működhet az a hálózat, amelyre tegnap lecsaptak a hatóságok. A Fehér megyei törvényszéki ügyészség közleménye szerint 5 gyanúsított ellen folytatják a büntető eljárást szolgálati titok, vagy nem nyilvános információnak minősülő adatok kiszivárogtatása miatt. A vádhatóság szerint 2023 és 2026 között egy olyan személyi hálózatot hoztak létre és működtettek, amelynek célja az volt, hogy minden egyes érettségi vizsgai időszakban több tucat vizsgázó pénzért cserébe csalással szerezzen jó eredményeket. A módszer egyszerű volt. Egyes vizsgázók a vizsgateremben lefényképezték, vagy videóra vették a tételeket és továbbították az elektronikus kommunikációs eszközökkel külső személyeknek, akik megoldották, majd lediktálták a megoldást a teremben rejtett fülhallgatót viselő diákoknak. A vizsgázók a segítségért pénzt fizettek, amit a csalásban résztvevő gyanúsítottak elosztottak egymás között attól függően, hogy kinek milyen szerepe volt. Elindult a nevezés a jubileumi 15. székelyvágtára, amelyet szeptember 11 és 12 között rendeznek meg a magsai óriás pincetetőn. A Nemzeti Vágta hivatalos székelyföldi előfutamára szeptember 4-én 13 óra 59 percig várják a jelentkezéseket. A jubileumi rendezvény részleteit a szervezők tegnapi sajtótájékoztatón ismertették. Az elmúlt 15 év során a Székely Vágta Székelyföld egyik legjelentősebb hagyományőrző lovas eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény egyszerre ünnepe a lovas hagyományoknak, találkozási pontja a közösségeknek, valamint lehetőség arra, hogy a Székelyföld legjobb lovasai kivívják a nemzeti vágtán való részvétel jogát. Sztakics Éva Judit, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta, ez az év a felelős gazdálkodás jegyében telik, ezért hosszú ideig kérdéses volt, hogy megrendezhető-e a Székely Vágta. Végül azonban az a döntés született, hogy a rendezvény idén is megvalósul, hiszen fontos, hogy a 15 éve megszakítás nélkül zajló eseménysorozat folytatódjon, és a helyi lovasok továbbra is lehetőséget kapjanak arra, hogy részt vehessenek a nemzeti vágtán. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, de szeles időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az a Cseperes hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesülésait használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
7: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
6: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

0: ami nem Beregszásza, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani.
1: Koncertsorozatok a klasszikus zenekedvelőinek.
2: Kolozsvár zenei életében ez a nyári koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zenekedvelőknek.
1: Lendület.
3: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
1: Pulzus nyári tábor.
4: Nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a Pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat várja azoknak a családoknak a jelentkezését, akik gyermekük fejlődését szakemberek segítségével szeretnék támogatni. Az intézménynél a játék, a mozgás és a korszerű fejlesztő módszerek együtt segítik a gyermekeket abban, hogy saját tempójukban magabiztosan haladjanak előre. A szervezet célja, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben segítse kibontakozni a gyermekekben rejlő képességeket. Erről Makuk Jánossal, a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgetünk.
5: A Beregszász járási Máltai Szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető Intézettel, immár 13 éves múlta visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítségére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
0: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszásza, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
5: Itt a szülői jelenlét is nagyon fontos, mert maga Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
0: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető Intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. Azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog el készülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
1: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
0: Az intenzív fogban főleg, hát most a petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszer is sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni,

0: készíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
1: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a Beregszászjárási Mátrai Szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltadtaként már visszan, kérek, erről beszéljünk jelen, például mi elérhető és mik vannak folyamatban.
0: Igen, 13 éve kezdtük a Pető intézettel a központi idegrendszer is sérülő gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta élesedett, és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a PETÖ konduktív pedagógián keresztül a BME fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
2: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
0: De ez volt az első alkalom, hogy ezt megpróbáltuk, kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés kicsit visszaszorul, hisz mindenkinek 24 óra az csak 24 órából áll, tehát a munkaidejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát annyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szobaadt központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
1: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
0: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amik az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát ez az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, a gyerek végre tud aludni.
2: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott ez eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
0: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön válása vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légiviadók, tehát ezek mind azért az ő kis lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergben és Ivano-Frankovszkban is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydoboz, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy hogy tudnak ők, akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, pedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
3: Az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Az érdeklődők a Close & Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként. A június 26-a és augusztus 31-e közötti programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat pedig július 1-e és augusztus 29-e között szerdánként biztosít a zenei hangulatot. A programot Miklós Noémi programfelelős ismertette, a riporter Pilbák Kincső.
1: Kolozsvár szívében ismét a zene kap főszerepet, a klasszikus zene kedvelői válogathatnak különböző nyári koncertsorozatokból június 26 és augusztus 31 között. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat kínálata július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot, amelyről Miklós Noémi programfelelős számolt be. Nyári koncertsorozatra készülnek a Farkas utcai református templomban. Mit lehet tudni erről az eseményről? Ki a szervező? Mikor kerül erre sor?
2: A nyári koncertsorozat az már egy nagyon régi eseménysorozat, tehát már több éve zajlik minden nyáron. Hál' Istennek, eddig mindig sikerült megvalósítani. Ebben az évben július 1-én lesz az első hangverseny, ez egy szerdai nap, ugye nálunk ez a szokás, hogy mindig szerda este 7-től szoktak lenni a koncertek, és augusztus utolsó szerdájáig tartanak ebben az évben. Nagy része orgona koncert lesz, de lesz kamarazene is, illetve a koncertsorozat fénypontja ebben az évben a lipcsei Gewandhaus kórusnak a fellépése lesz július 8-án, ami remélhetőleg egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. A koncertsorozatnak a szervezői

0: természetesen a belvárosi református egyházközség, illetve partnerként vesz részt a szervezésben a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti kara.
1: Szükséges jegyet váltani ezekre, vagy hogy lehet részt venni a koncerteken?
0: A koncertek látogatása természetesen ingyenes, ez mindig is így volt, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk továbbra is megtartani, hiszen azt szeretnénk, hogy bárki részt tudjon venni ezeken a koncerteken, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Ez egy nyitott eseménysorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
1: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
0: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Klausen Musik sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban, tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet. Szeretettel várjuk a közösséget minden szerdán este 7-től.
1: Emellett az érdeklődők a Klausen Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak. A június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és temérdek zenei élmény, így lehet az idei Klausen Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
2: A Klausen Musik a 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a 3 emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Luteránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú orgonista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári orgonisták, mint Csengeri Kossák Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki az konzervatóriumban is tanít, úgyhogy alternatívan a hétfői nap az orgona muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a Luteránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazenéi az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról. Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói voltak az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
1: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
2: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klausen Musik nyári koncerteknek. Az egyházzenei kolozsvári fő célja az, hogy a templomokban zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt, és hogy minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
1: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés?
2: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományt, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzenekolozsvár Facebook oldalán, Klauzon Music Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom smk.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek. Hétfőn a Szent Mihály és Lutheránus templomban, felváltva pénteken pedig a Pierista templomban este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
3: Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett, Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják. Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. Semmellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a fritsátor, a krödésátor, az MCC, nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
1: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
0: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek, tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult valóban, azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
1: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a kátéshetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
0: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
1: Igen, tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágon melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
0: Ugye nincs vége a napnak, már ilyen fél 2-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
1: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban össze tudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez. Teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
2: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
0: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
2: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa-bajnok ezüstérmes vagyok 2-szer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
0: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, érdekes, hogy hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
2: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot enni talán egy fél éve, vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
0: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
2: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan staféta, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségeidet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs, és hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
0: Úgy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
2: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le semmit az asztalra. Ez tényleg az összes a Isten érdeme. Mind az ő dicsőségére van, és nélküle el se kezdtem volna ezt. Ő vezette az utamat végig.
0: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz? És olyan tud akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett? Hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
2: A Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasással, hogy legyen erőm, és suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
0: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
2: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában, ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez az nagyon király. Aztán amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
0: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
2: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
0: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
2: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így a első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9. kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közegből.
0: Az elmúlt percekben a Kriszt által szervezett lendületről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk, a riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét. Ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
2: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetből, vagy milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokan máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken. És mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
1: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
2: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri, ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő, ami előadunk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemisták kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyen lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhelyt, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy, az önkéntes csapatunkból egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
1: Hú, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
2: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadálya annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30-ig éjfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-ig tart a regisztrációs időszak.
1: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép helyszín.
2: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a púzustábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a púzustábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel válunk már csak a hely miatt is.
1: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, és szánják rátok?
2: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el. Egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni. Úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés is, úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
1: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, hogy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza, már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
1: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
2: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
0: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: A mi segedelmünk és nyugalomnap szentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves keresztény testvéreim, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén énekeskönyvünk 156. énekét. A 156. énekünk egyetlen versszakát énekeljük. A kezdőének így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek.

Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást a mi bűneinkről és hitünkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Mondjuk el együtt hangosan a bűnvalló imádságot. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten ígéjének meghallgatására készülve, énekeljük testvéreim a 33. Zsoltár első, valamint 3. és 4. versszakát. A 33. Zsoltár első, valamint 3. és 4. versszakát énekeljük, amíg énekelünk, a gyerekek a vasárnapi iskolába mennek, majd amikor a kórus énekel, akkor visszajönnek a templomba. A 33. Zsoltár így kezdődik, Nósza Isten félő szent hívek.

Kedves keresztény testvéreim, az Úr napját délelőtti Isten tisztelettel megszentelő gyülekezet, Isten szent ígéje, mely által szól hozzánk, ami Urunk-e mostani Isten tiszteleti alkalommal, megvan írva Jakab apostol egyetemes levele második fejezetének a 14-től a 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól gyülekezeti imanaptárunkban mára ajánlott új szövetségi ígénk és az azt követő három igevers, Jakab apostol egyetemes levele második fejezetének a 14-től 17-ig terjedő versei, hallgassuk meg alázatos szívvel, figyelmesen. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Jakab az Úr testvére. Bár vita folyt az évszázadokban, hogy féltestvére lenne-e ez a Jakab, aki Jeruzsálemben teljesített szolgálatot és egyike volt, a legfontosabb apostoloknak akár az első jeruzsálemi zsinaton valamikor Krisztus születése után 48-ban, vagy unokatestvére volt-e az Úrnak, nem tudjuk pontosan. Mint reformátusok úgy tartjuk, hogy féltestvére volt. Egy olyas valaki, aki nem követte az ő testvérét, most lélek szerint is lehet szólni, kedves testvéreim, mi testvérei vagyunk az egyszülöttnek, Isten egyszülött fiának, és ezáltal kegyelembe fogadott, Isten kegyelme által az atyának gyermekeivé fogadott közösség vagyunk az Anyaszentegyházban. Pál apostol megemlíti, hogy az Úr feltámadása után megjelent Jakabnak, és valahogy annak jegyében ő senki sem pótolhatatlan. Ha Iskárióti Júdás kibukott a szolgálatból, az Úr gondoskodott, hogy a 12-12 legyen, nem 11, mert hogy neki fontos volt kezdettől fogva, hogy a számok a maguk helyén teljesek legyenek. Újra és újra hív el szolgálatba az Úr bennünket, és valahol úgy vagyunk együtt Jakab apostollal, mint akik Krisztussal úgy találkozunk, mint aki megáldoztatott, feltámadott harmadnap, sőt, mennybe ment, mennybe menetel ünnepre is készülünk egyféleképpen a mai napon, hisz előttünk van áldozott csütörtök, mennybe menetel ünnepe, amikor különösen dicsérjük az Urat, tudván, hogy ő, aki megnyitotta mennyeket, amikor eljött az első karácsonykor, megnyílt a menny által a mennybe menetel ünnepében, és bár nem úgy vagyunk itt a földön, hogy bámulunk az égre, de azért lelki szemeinkkel betekintünk a mennyországba valahányszor az Isten tiszteleten. Együtt vagyunk a kegyelem szerint, lélek szerint, mi atyánkkal az Anyaszentegyházban, az egyszülött fiú által ebben a családban, és megnyilván a mennynek kapuja, betekintünk Isten dolgaiba, értvén azt, ami oda át történik, hogy a mennyei igazság kiteljesedjen bennünk most és itt, és aszerint éljük múló napjaink, nem az örök kárhozatra pusztulván lassan, hanem az örök dicsőségre elevenedvén hitáltal. Luther Márton annak idején szolgálatában nem sokra tartotta Jakab apostol levelét. Azt is mondta róla egy szó szerint, hogy kakukktojás, nem millik a Szentírásban. Erre mondom én,

vezetőnk tanít bennünket az Isten tiszteleten. Meggyőződünk arról, hogy Istennek ereje korlátlan, ő nem csak akar segíteni, ahogy kérjük Isten tiszteleteink kezdetén, ami segítségünk jöjjön Istentől, honnan jöhetne máshonnan. Hisz életünk sokféleképpen egy olyan keserű lecke, hogy adott helyzetben magunkon sem tudunk segíteni, nemhogy másoknak. De Isten mindig kész segíteni, mert akar segíteni, és van hatalom nála. Ugye ővé a hatalom, az ország, a dicsőség, és korlátlan erejével megszenteli azt az igazságot, ami kijelent, és ami által megigazulván hallgatunk az igaz ígére, jutunk a hitbe, hogy hit által nyerjük el Isten országát az ő kegyelmi ajándéka szerint, akár úgy, ahogy a hűséges szolgának is szól az ő ura, aki örömet szerez, és nem keserűséget, hogy ki kevesen hű, sokra bizatik mindenre, az örökké valóságra, az egész teremtett kozmoszra bizatik Isten akarata szerint, mert testamentumunk van erről, Ószövetség és Újszövetségi testamentum egyaránt. A hitnek megigazító ereje. És akkor eszembe jutott, készülvén az istentiszteletre, a zsidókhoz írt levél 11. fejezettől fel vannak sorolva a hit hősei. És a hitetlenség gyáváival szemben, ugye, hogy elmúlt hetekben többször is foglalkoztatott a gondolat, hogy Isten nem félkező és nem félkarú, Isten két keze van neki, de jaj, nekünk, ha bal keze van felemelve, az annyira nehéz, ha ránk nehezedik, fáj. Akik bal keze felül állnak, mindenkori ítéletben nem jó helyre mennek, de az Isten tiszteleti közösségben mi úgy sorakozunk fel, a hitünk, reménységünk Isten szeretete szerint, hogy nem a bal kéz felől, hanem jobb kéz felől állunk meg, jobb kéz gyermekeiként állunk meg Isten előtt, és az nem tőlünk van, hisz Isten erősít meg ebben, ahogy egyszülött fiában felénk nyújtja a jobb kezét, és mi megragadjuk azt, és Isten gondviselő, gondoskodó, kegyelmes, szeretetet, simogatást, hirdető kezét megragadva járunk azon az úton, ahol ő maga előttünk mellyen halad, és kereszténységünkben követjük az Urat, krisztusiak vagyunk, Krisztus követők, egy olyan világban, ahol túl sokan nem tudják mit kezdeni Jézussal, Isten beszédével, az Isten tisztelettel, a mennyország megnyílt kapujával, nem tudnak mit kezdeni azzal a közösséggel, amely mindig angyalok, üdvözültelkek, szentek, mennyei seregek közössége. Hisz sohasem vagyunk kevesen, jól jegyezzük meg, mindenki itt van, akinek itt kell lennie, és megszámlálhatatlan sokaság borul le a mennyei Úr előtt, most is, e nyugalom napján, Isten szövetsége által rendelt pecsét jegyében, az Isten tisztelt közösségében, hogy hagyj ismertessék meg, mennyire tiszteljük, szeretjük az Urat, hogy a hit általi megigazulást gyakoroljuk-e valóban, vagy nem. Jakab apostolnak nagy problémát jelentett, és foglalkozik vele, és több szempontból is meghatározza, hogy a hit az egy csodálatos dolog. Mi abból indulunk ki, amikor az Isten tiszteleten hallgatjuk az igét, hogy az ige hangzása hitet szerez, és a hit az ige hirdetése által van, annak gyümölcse, Istentől van ez, de nem marad a hit önmagában. Jó lehet az a szikla, az alap, amire építi a Krisztus az anyaszentegyházat, és Simon Jónának fia ezáltal lehetett Péter az ő hitvallása által, a hit kézen fogva vezet, és ahogy már a bűnvalló imánkban is a hit mellett ott van a jó reménység, a bűnvalló imánk minden szaván át, Calvin írásán át, a szeretet sugárzik ránk, mert én sokszor hallottam ilyet, hogy jó, a hit ilyen-olyan, de hát a szeretet, mert a szeretet minden. Milyen szeretetről beszélünk? És a szeretet himnuszában is olyan tökéletesen rögzítve van Isten igazsága, és felbonthatatlan a sorrend, nem lehet megkeverni. Bár a kavaró-keverő az mindent összezavarna, amit csak lehet, de nem tudja ezt a szeretet himnuszában, ékesen, tisztán előttünk van a sorrend, hogy hit, remény,

és szeretet. Ha van hit, akkor jó reménységgel eljutunk Isten szeretetéig. Ahogy Jakab apostol a felolvasott igében a hitről beszél, higgyétek el, hogy a jó reménységet és Isten szeretetét is megfogalmazza. Mert amikor azt halljuk a levélből, felolvasott igeversekből, hogy kinek van hite, de nincsenek cselekedetei, az mit használ és kinek használ? Mondhatnám így, akinek van hite és van jó reménysége, de nem cselekszi a hitet és a jó reménységet, akkor mit ér vele? Vagy akinek van hite és jó reménységben élvén megérti, hogy milyen is, ki is Isten szeretete. Isten szeretete az ige, Isten szeretete a törvény, mert véletlenül sűríti össze Jézus Krisztus két parancsolatba, és ilyenkor mindig megjegyzem a függelékkel együtt az Isten törvényének lényegét, és itt is fontos a sorrend, hogy Isten szeretni mindenek felett, teljes szívvel, lélekkel, elmével, és akkor már beszélhetünk az embertárs szeretetéről, az önmagunk szeretetéről, de a hegyi beszéd kényszerít arra, hogy az ellenséget is szeretet illesse meg, nem akármilyen, nem olyat, amilyet ő ki akar csikarni belőlünk, hanem olyan szeretet, amit a hitünk határoz meg, és az a reménység, amit hitből merítve erősít minket mindig és szüntelenül, és nem cselekedet, és nem hit gyakorlat, és nem a jó reménység megélése nélkül vagyunk ebben a világban, hanem mind az Isten tiszteleti közösségben, mind hat napon át, minden munkánkban és dolgainkban, lelki, szellemi szolgálatunkban, akaratunkban és elhatározásainkban, és végül kétkezi munkánkkal is Isten dicsőségét hirdetjük, mi hitünk szerint jó reménységgel az ő szeretetében. Lennie kell a hitnek, mert akkor beszélünk reménységről, és beszélünk szeretetről is. Ha nincs hit, akkor reménytelen minden, és nem csak szeretetlenség van, hanem egészen ránk szakad a gyűlölet. És hogyha a gyűlölet van a szívben, a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, egy egyházban, vagy épp egy nemzet, vagy ország közösségében, akkor olyan, ahogy Jézus is figyelmeztet, hogy nagy baj, ha egy ház, ha nemzet, ha haza, ha Isten egyháza, ha a te lelked meghasonlik önmagával, mert összeomlik, és vége lesz. De az ige mindig, ahogy Isten jobb kezét nyújtja felénk abban, arra bátorít és azzal vigasztal, hogy lehet a megépülésnek, a megerősödésnek, a szilárd helytállásnak a hírnökeivé lenni, hisz aki sziklára épített, annak is számolni kell mindenféle viharokkal, olyanokkal, amelyek akár évszázados fákat is gyökerestől csavarnak ki, olyanokkal, amelyekben mérhetetlenül zuhannak ránk minden hazugságok és rágalmak, de kereszténységünkben ezáltal is megedződve hirdetjük, hogy akinek hite van és megigazítatik azáltal, annak élete, szolgálata, családja, nemzete, országa, hazája vagy éppen egyháza nem omlik össze, hanem örökre megmarad. És nem tőlünk van ez, hanem Istentől, és még ha általunk is történik ebben a világban, jelül van adva, hogy tanuljuk meg jól a leckét, Isten nélkül semmi nincs, de Isten segítségével minden. Úgy elgondolkoztam azon, hogy a mi református egyházunknak, keresztény egyházunknak hitvallásai vannak. Ugye hallottuk már eddig is, hogy 1700 esztendővel ezelőtt volt az első nagy ökumenikus zsinat, a niceai vagy nikaiai zsinat, ahol a niceai hitvallást megfogalmazták, aztán a konstantinápolyi zsinaton később kibővítették, megvan, mind a mai napig nálunk van. A húsvéti csengőben közöltük is annak szövegét, hogy miben hiszünk mi keresztények. Aztán ott van a heidelbergi káténk, a második helvét hitvallás, a konfirmáció jegyében ezek közel kerülnek hozzánk. Vannak hitvallás irataink, de ezek a hitvallás iratok, testvéreim, a jó reménység iratai is. A jó reménység hitvallása a niceai, vagy más szóval nikaiai,
a jó reménység hitvallása, a második Helvét hitvallás, vagy a Heidelbergi KT. És minden olyan hitvallás, amit szavakkal, ugye lélekből, értelmesen, teljes szívvel, okosan, jó szándékkal és elhatározással, és végső soron minden munkánkban és minden dolgainkban el tudunk mondani, ha valóban keresztények vagyunk a felolvasott alapigénk szerint. Ugye a negyedik ige jegyében mi szolgálatunk nem csak az Isten tiszteleti közösség, hanem 6 napon át minden munkánk, dolgunk, amire Isten rendelt, hisz van egy hivatásunk, van egy küldetésünk ebben a világban, bárcsak úgy teljesítenénk, hogy mikor az mi úrunk eljön, akkor ne külső sötétségre kerüljünk, fogcsikorgatva, hanem benn legyünk az atyai közösségben, szentekkel együtt, a nagy lakoma asztalánál örvendezve és boldogan vigadozva mennyei seregekkel egyetemben, ahogy most is, e mostani istentiszteleti közösségben. És ha a hitvallási szövegeink, irataink, a jó reménység sorai és iratai, akkor mondhatnám tovább a szeretet himnusza jegyében, 1 Korintus 13, hogy a szeretet vallásai is ezek. És ha valahol valaki felnyitván száját, a szeretetet keresi rajtunk, vagy tőlünk követeli, akkor valljuk meg a hitünket. Cselekedjük meg a hitünket. És higgyétek el, nem nekem, az élő Istennek, az igének, a Krisztusnak, hogy aki hitben él, aki nem futamodik meg gyáván, hanem lelki bátorsággal viaskodik a bűn és sátán ellen, és kivívja maga győzelmét a Jézus Krisztusban, hogy az örök élet áldásával uralkodjunk, nem csak majd az ő országában, hanem már most is, a múlandó világban, hisz olyan csodálatos a teremtés áldása, nem arra teremtett az Úr minket, hogy kiszolgáltatva a faraó áldozatai legyünk, és lelkünk valami fűtőanyag legyen a pokolba, ahol férgők ki nem aluszik, és tűzők meg nem szűnik, hanem azért vagyunk, hogy Isten tiszteletet szentelve az Úrnak, ahova ő rendel minket, ott egyek legyünk vele, aki hitre nevel, és hitünket növeli szüntelen, és ahogy hitre nevel, és hitünket növeli, jó reménységre nevel, és a jó reménységet növeli bennünk, és a hit és jó reménység által Istenünk nevel az ő szeretetére minket, hogy az ő szeretetének nevelő erejében mi is cselekedjük azt, ami előtte kedves. Mert ha Jakab a hit gyümölcseit kérdezi, rákérdez ezekre, ha a hit gyümölcseire buzdít minket, a hit gyümölcsei, mint a Szentlélek gyümölcsei egyben a jó reménységnek és a szeretetnek is a gyümölcsei, kedves testvérem. Hisz nézzük csak, ott, ahol nélkülözés van, ahol hiány van, ahol a felolvasott ige szerint, ha valakinek nincs ruhája, nincs meg a mindennapi kenyere, ott Isten ereje és áldása képesít minket arra, hogy az ő igével beteljesedve szent lelke által minden tehetségünk, talentumunk odaadással és szorgalmasan kamatoztassuk ebben a világban, és kiteljesedjen az akarata, az az áldás, ami azon túl, hogy úgy teremtett minket, hogy uralkodjunk értelmesen mindenen, és főleg magunkon, ugye? Nos, az az áldás bővölködtessen, és gazdagítson, és gyarapítson, és szaporítson, és sokasítson mindenben és szüntelen, mert lehetséges ez, és nem lehetetlen, mert gondoljuk csak át, különösen református keresztény hittel, hogy az a háttér, ahol a helvét reformáció kibontakozott, nem valami nyomorúságos, szerencsétlen, lerongyolódott közösségeknek az utolsó gyötrelmeit fogalmazza meg, hanem jól szervezett, jól működő, ékesen szolgáló városoknak a hite fogalmazódik meg, Genf és Zürich és a többiek, és hirdetik ezáltal, hogy hűséges munkával, lelki, szellemi, értelmes szolgálattal, lendülettel és odaadással, akár
fizikai munkavállalással, ugye ideget, lelket, szívet, izmokat, idegeket megfeszítve tudunk értéket termelni és szerezni ebben a világban Isten segítségével. Itt most alapvetően azt gondolnánk, hogy arról van szó, amit Ézsaiás által, akár a bőjt jegyében is megfogalmaz Isten, hogy ha több ruhád van, egyet odaadhatsz annak, akinek nincsen. Vagy amikor leülsz falatozni, akkor gondold át, hogy esetleg az utolsó falatot odaadhatod annak, akinek nem jut. És erre szoktam mondani, hogy kevesebb lenne a moly a világban, hisz nem porosodnának ruhák a szekrényben, illetve kevesebb lenne az elhízott, túlsúlyos ember, cukorbeteg és egyéb, mert nem ennénk többet, mint amennyi szükséges a mi egészségünkre nézve. De ezen a helyen sokkal többről van szó, testvéreim. Itt arról van szó, hogy aki Istenében hisz, aki Istenének szolgál, akinek az Úr a hit által jó reménységet ad, akit az Úr az ő szeretetével megállt, az az ember megérti, hogy semmi sem lehetetlen. Hisz Isten segítségével minden lehetséges. És az az ember vállalkozóvá válik. Az elkezd úgy dolgozni, hogy nem tönkretesz mindent maga körül, és mindent összecsapán hirdeti, hogy na hát ez a pokol rendetlensége, hanem az az ember meglátja a lehetőségeket, amelyeket Isten a teremtés jogán kínál, és megragadván azokat a lehetőségeket, úgy dolgozik, úgy munkálkodik, olyan vállalkozást nyit például, olyan társadalmi tényezővé válik a józanság és a tiszta értelem jegyében, hogy nem a káosz és a zűrzavar szabadul el, a restek s a hanyagok pokla, hanem az Isten áldásával megszentelt, szorgalmasok és értelmesek mennyországa, és örülök annak, hogy itt a templomban és gyülekezetben, és nagyon sok helyen a világon látom azokat a vállalkozókat, akik úgy tudnak adni egy tisztességes fizetést az alkalmazottaiknak, hogy bár a bűnös elégedetlenség mindig csak morogni tud, de a keresztény köszönet és hála el tudja mondani, hogy nem a megsemmisülés felé haladunk, hanem van élet, van remény, van lendület, van jövő ebben a világban, és Isten adja ezt. És valahogy ezt meríthettük tegnap is Debrecenben, a Magyar Református Egység napján. Ezt látjuk nagyon sok helyen, amikor összegyűlünk, és ott vagyunk Isten áldásával az egyház közösségében. Ennek örventem akkor, amikor szomszédban levő református szakiskola 10 éves szolgálatát ünnepelt a templomban. Nem csak tanárok és szakiskolás diákok voltak jelen, hanem olyan vállalkozók, akik a jól képzett diákokat, munkaerőt tisztességes bérel, jutalommal ajándékozzák meg. És nyilván ebben is azt tudjuk mondani református hittel, hogy soli Deo gloria, egyedül Isten a dicsőség, de áldott az Úr, aki tanít minket sok minden jóra, és akár most felolvasott ige is elpecsételi bennünk azt a hitet, hogy összefogván nem lopás alapú poklot, hanem munka alapú társadalmat építünk fel, és ez a munkaszolgálat ismétlen legyen, elsősorban lelki, szellemi, értelmes és megfontolt, Isten bölcsességével telített, az ő tanítása és a tőle kapott hit, remény, szeretet szerinti, megcselekedett és kibontakozott valóság a mi életünknek, mert akkor a szándék és az akarat és a kétkezi munkánk, és mind az egyéni, mind a közösségi építés, alkotás megszenteltetvén Isten áldását és békességét hirdeti. És így érthetjük akár történelmünk ama korszakait, amikor nem a megfogyatkozás, a leszegényedés, vagy éppen a pusztulás nyomorúsága nehezedett ránk, hanem volt építés, és gyarapodás, és bővölködés, és gazdagodás. Amíg Isten szól hozzánk, addig mindig adva van a hit, és lehetséges a jó remény, és ha hit és jó reménység van, a szeretet is kiteljesedik, hogy hit szolgálatban
jó reménység szolgálatában, szeretet szolgálatban legyünk az Úrral együtt mindig, és nem halott héttel pusztuljunk el egyenként, közösségileg mindannyian, hanem eleven és megszentelt áldott héttel dicsérjük az Istent. Lelkünk és szívünk zenéjével, akár énekszóval, Isten tiszteleti közösségben, vagy kórusok szolgálatában, amely közösségekben, kórusokban Isten lelke van velünk, minden gonosz lelkekkel szemben láttatván azt a dicsőséget, országot, világosságot, amit az egyház hirdet most is, és szüntelenül, és örökre, mert lehetünk Isten szolgái, gyermekei, barátai, sőt, testvérei az egyszülött fiúnak az ő dicsőségében, az ő szövetsége szerint. Amen. Feleljünk testvéreim az ígére, énekelve a 432. énekünk 4. versszakát. Ima naptárunkban mára ajánlott egyik énekünk a 432. Ez éneknek 4. versszaka így kezdődik. Segíts, Uram, hogy éltemet csak te néked szenteljem.

0: Imádkozzunk. Mint célba jutva, te házadba, mi látjuk, megnyitod a mennyei kapukat, nem magunkba kevesen, esőverte, csüggedő közösség vagyunk itt jelen, hanem mennyei seregekkel egyetemben, boldogan örvendezve, dicsérünk mi téged, mert belefáradva a világ meg annyi hazugságába, rágalmába, propaganda, doktrináiban, mi tisztulunk meg veled és általad, hisz megmosódván a bárány vérében, te lelkeddel keresztelsz, hogy tanítványaitként értsük a te dolgaidat, s ha szólsz hozzánk, bizony a te ígéd hitet ád, és örvendünk, hogy te növeled a mi hitünket, te hitre nevelsz, és megértjük, hogy a hit nem egy olyan elvont elméleti valami, hogy talán ki tudja, hiszem, nem hiszem, hanem a te csodád, a te áldásod, a te békességed, és ahogy a hit szikláját megtaláljuk benned, és rátámaszkodunk, nem nádpálcákra, amik által döfik kezünket és szívünket, de te vagy a mi támaszunk, az alapunk, a széttörhetetlen, mozdíthatatlan hegy, a fundamentum, mint a te házad épülünk meg, s már egy testben lehetünk templomod, Uram, és nem gonosz lelkek seregei lakoznak bennünk, elkövetvén minden gonosz dolgokat, félrevezetvén minden hanyagságra és minden restségre és minden felületességre és minden hegykeségre. Te lelkeddel megszenteled szívünk, és kiűzvén belőlünk a gonosz lelkek minden mérgét, férgét érezzük. Nem oda vettetünk, ahol a tűzünk meg nem alszik, és férgünk sem, hanem te lelkeddel megszenteltetvén felragyog bennünk a te országod, és a te dicsőséged, Isten. És nincs mit kezdjen velünk a besötétedett pokol. Nem lehetünk üzemanyaga valamilyen gonosz szándéknak. Mi vagyunk egyek veled, hisz ahogy neked szolgálunk boldogan, barátaid vagyunk, mint Ábrahám a maga idejében, és annyian mások, mint ember beszél, barátjával úgy beszélsz te hozzánk, és elgondolkoztat, s meggyőzvén legyőzöl minket, és ha fáj is az a te győzelmed, azért mégis áldás van benne, mert megbánván minden tévedést, minden hanyagságot, restséget, a javak minden tékozlását, te nevedben felővezzük derekunkat, és szolgálunk téged a te szövetséged szerint, nyugalom napján, az Isten tiszteleten, és hat napon át minden munkánkban példát adván, hogy a mennyország mégis a lendületes, a szorgalmas, a hűséges és a becsületes lelkek hazája. Olyanoké, akik megértjük, az áldást nem tékozlásra vesszük át tőled, hanem olyan gyarapodásra, amelyben minden tehetség és minden talentum a magunk javára és sokak javára kamatoztatik. Légy velünk ma, és ahogy megsegítettél az elmúlt napokban, légy velünk az előttünk álló héten, hogy mennybe menetel ünnepére is készülünk egyféleképpen a mai Isten tiszteleten, hogy segíts, hogy ama napon ne bámuljuk a világot, az eget se, hanem nyissuk meg szívünket, hisz legjobban szívével lát az ember, és ragadjuk meg azt a te igazságodat, amit nem üres szavakkal zakatolunk, van elég zaj és zakatolás, csikorgás, hazugság, rossz beszéd, rágalom, a világban szenvedünk is attól, hanem lélek szerint hittel mondjuk, bizony tied az ország, az erő, a hatalom, tied minden, és a menny nem egy bezárt valóság, nyitott, hisz karácsony is mennybe menetel jegyében nyitott a mennyország, s mi úgy lehetünk egyek veled, te szövetségedben nyugalom napján, s hat napon át minden munkánkban és dolgunkban, hogy cselekedvén a hitet, a jó reménységet, munkálván a te szereteted, mondjuk el, hogy milyen is a te békességes és örök örömet jelentő világos szent országod. Légy velünk most, és segíts meg, és ahogy szívünkben van, akár a tegnapi ünnepi alkalom, a debreceni református egységnap, amelyen egyek voltunk, mint magyarok, mint te nemzeted, mint tieid, úgy ez érzést vigyük tovább, hisz nem véletlenül kapjuk a lelki ajándékok sokasságát, hanem azért, hogy őrizzük meg azokat a te neved által, és adjuk tovább az utódainknak, és nem is nagy fenkölt szavakkal, hanem inkább cselekedettel és munkával, amelyben még a legundorítóbb és a legkellemetlenebb szolgálatot is példásan tudjuk teljesíteni. Mert mi lenne ebből a világból, ha olykor néha te gyermekeid nem tennének rendet a lélekben, a gondolatban, az érzésben, a szándékban, az elhatározásban, az akaratban, a te bölcsességeddel, hogy olyan módon tudjunk segíteni magunkon egymásnak, hogy a magunk helyén, mint vállalkozók, önmagunkban és másokban is tudjuk meglátni a te áldásod, mert végső soron, ahogy lélekben bőségesen elhalmozol minden jóval, a mindennapi kenyeret sem méred szűkösen, és boldog, aki megadja a munkásnak a maga bérét, aki akár ideget, szívet, lelket, izmot és ideget megfeszítvén törődik azért, hogy holnap is legyen mit dolgozni és a munkánk gyümölcsét elfogadni tőled. Vigyázz ránk, és gondjaidba vedd életünket, és erősíts meg a gondviselésedben, és ha imádkozunk a magunk szolgálatában, a magunk munkahelyén, a magunk törődéseiben és feladataiban, hogy ne resten vesszünk el a lustaságban, hanem szorgalmasan és pontosan és lendületesen szolgáljunk neked szívvel, lélekkel, értelemmel, bölcsen, szándékkal, akarattal, és igen, végül cselekedetekkel is. Te légy velünk és mindenekkel, áld meg munkánk, és ha különösen imádkozunk vállalkozó testvéreinkért és minden olyan vállalatért, ahol többen keresik meg tisztességes munkával a mindennapi kenyerüket maguknak és övéiknek, te szented meg társadalmunkat, hogy ne a leszegényedés, a pusztulás és a tönkremenés poklát éljük át, hanem a gyarapodás, a bővölködés, a gazdagodás és a sokasodás örömét tapasztaljuk meg veled és általad. Könyörgünk betegekért és szenvedőkért és megfáradtakért és erőtelenekért, és ad lássuk egy erős társadalom és jól működő gazdaság bizony a betegeket, az erőtleneket és az elesetteket is másként karolja föl. Hisz másként működnek az egészségügyi intézmények is, másként működnek a szociális intézmények is. És másként tudjuk tisztelni az embertársban a te képed és hasonlatosságodat, mert bizony hányféleképpen így próbálod meg hitünket, hogy egy elesett testvérben előttünk megjelensz, és megadod a lehetőséget, hogy hitünk felragyogjon, és mondjuk el, nem besötétedett, meghalt kreatúrák vagyunk, eltékozott életünk romjaiban, hanem újját teremtett gyermekeidként magasztalunk téged boldogan, énekelvén, szívvel, lélekkel a mennyei harmóniát, a hitnek, reménynek és szeretetnek összhangját, és az össze-vissza zakatoló, hazudozó, rágalmazós, propagandát terjesztő átkok között úgy emelkedik fel az áldás, hogy te szólsz hozzánk, és mi visszhangozzuk szavaid, és minden, ami vagyunk, munkánkkal együtt, a tied, mert te segítsz, te adsz gyarapodást, te adsz hitet és jó reménységet, és nem gyűlöletbe keseredünk meg, hanem szereteteddel ragyogunk föl, hirdetvén a te neved, hisz atyánk vagy egyszülött fiadban, szent lelked által teljes szent egyháromság, így vigasztalj az örök élet örömével, és pecsételd meg mi életünket, a te neveddel, te akaratod szerint. Amen. Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt a hirdetéseket felolvasnám, megkérem a Hídelvi Dalárda tagjait, hogy a mai alkalomra meghirdetett ünnepi szolgálatukat teljesítsék itt a Kolozsvár Hídelvi gyülekezetben. A Hídelvi Dalárda 3 kórusénekkel szolgál. Hallgassuk meg a Dalárda szolgálatát, énekét, és lélekben mindannyian együtt dicsérjük életünk gondviselő, áldó Istenét.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet Hídelvei Református Földi Színekkel nevében, és megragadom az alkalmat, amíg kiállnak a kórustagok, hogy ismertessem ezt a 3 éneket. Az első énekünknek szerzője Márk Antoine Charpentier, és a címe az Úr nevét zengjük bátran, jól ismert dallam, mindannyian fel fogják majd ismerni. A második énekünk Berkesi Sándor feldolgozása, Te hozzád emelem szemeim, Istenem, és a harmadik énekünk pedig Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, Gárdonyi Zoltán feldolgozásában. Fogadják szeretettel.

A tegnap a Magyar Református Egység napján Debrecenben nagyon sok szép kórus éneket hallhattunk lelkünk épülésére, de én azt mondom, hogy a Hidelvi Dalárda mai szolgálata is csodálatos volt. Istené a köszönet, a hála, és köszönetet mondok a Dalárda tagoknak, akik akár munkából fáradtan, de hétfőn este eljönnek a próbára, és ott igazság szerint ismerjük be, jól érezzük magunkat. És ezt úgy mondom annak jegyében is, hogy nem csak mi hallhattuk ezt a csodálatos énekes szolgálatot, hanem az Agnus Rádió hallgatói is hallgathatják ma, illetve amikor ezt az istentiszteletet még közvetíteni fogják. És elmondom azt is, hogy szeretettel fogadnánk új tagokat, akik az éneklés talentumát is azért kapták, hogy használják. Tehát, hogy a hitük cselekedve legyen az éneklés által is, ahogy az istentisztelet jegyében hallgatván az igét imádkozunk, és énekkel dicsérjük az Urat. Isten áldása legyen a Hidelvi Dalárda tagjainak életén, munkáján, fáradozásán, családjukon. Minden dalárda és kórus szolgálatát áldja meg az Isten, közösségépítő hely a kórus és a dalárda. És különösen megköszönöm Balázs József elnök testvérünknek a fáradozását, munkáját, aki telefonon és más módszereken mindig buzdít és serkent, hogy ne lankadjunk el, és ne hagyjuk annyiba a szolgálatot, mert ugye a bűn azt mondja, hogy semmi dolgom nincs a világon, miközöm hozzá, viszont Isten elköszönje, de hogy nem, nagyon sok szolgálatod van, és munkahely mellett minden tehetséget, talentumot használni kell. És megköszönjük Gombár Árpád karnagynak a nagyon türelmes és jólelkű szolgálatát, ahogy fáradhatatlanul tanít minket énekelni, és formál, hogy egyre jobban és szebben dicsérhessük az Urat, nem csak ott a székházban, a Kalandos Társulat székházában, hanem templomokban, vagy éppen nyílt tereken, nemzeti ünnepeink alkalmával, vagy más alkalmakon. A hirdetések következnek. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jóindulatába, megemlékezvén arról, hogy hálával áldozó, hűséges szolgáját megáldja a mindenható Isten, mennyei atyánk. Hirdetem, hogy az apahidai református templom építésének támogatására kiáratnál elhelyezett persejbe helyezhetjük el erre szánt adományainkat. Isten áldja a templomépítő gyülekezetet, és mindazokat, akik apahidai testvéreinket templomépítő szolgálatukban, anyagiakban is segítik és támogatják. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten jegyeztünk egy aranykönyvi adományt. Orbán Melinda nőtestvérünk 300 lejt adományozott, ez önkéntes adomány, aranykönyvi adomány. Isten áldása legyen nőtestvérünk és családja életén, munkálkodásán és szolgálatán. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy elkészítettük a legújabb választók névjegyzékét, a teljes jogú gyülekezeti tagok névsorát, akik a tavalyi évig rendezték egyházfenntartói járulékukat. Az egyházfenntartói járulék egyfajta hálaáldozat és köszönetáldozat. Hát akik így áldoztak az Úrnak, azok rajta vannak a választók névjegyzékén. A választók névjegyzéke megtekinthető a lelkipásztori hivatalban, tudomásul szolgál. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy május 29-én csütörtökön mennybe menetel ünnepe, más néven áldozott csütörtök. Délelőtt 10 és délután 6 órától van ünnepi istentisztelet itt a templomban. Mindenkit szeretettel hívunk, és reménység szerint közvetítjük is elektronikus formában az istentiszteletet a Facebook oldalon. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap után, május 27-én kedden délelőtt 10 órától lesz templomunkban a Kolozsvári Református Egyházmegye idei közgyűlése. Az Isten tiszteletre, ami 10 órakor kezdődik, szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait is. Végül, de nem utolsó sorban, szeretettel hívom meg, hittel, jó reménységgel is szeretettel hívom meg a tisztelt gyülekezetet az Isten tisztelet utáni szeretett vendégségre a gyülekezeti otthonba. Tehát tiszteljük meg egymást,
Istenünket, hogy az istentisztelet után átmegyünk szeretett vendégség rövid beszélgetésre a gyülekezeti otthonban. Megkérem a presbiter testvéreimet, hogy segítsenek és intézkedjenek, hogy ha lehet, mindenki legyünk túl a gyülekezeti otthonban. Végül pedig énekeljük testvéreim a 463. énekünknek első és második versszakát. Imanaptárunkban már ajánlott másik énekünk, a 463. Ennek első két versszakát énekeljük, mely így kezdődik, aki értem megnyíltál.

0: Áldjon meg minket az Úr, és őrizzen meg minket. Ragyogtassa ránk orcáját az Úr, és könyörüljön rajtunk. Fordítsa felénk orcáját az Úr, és adjon nékünk.
1: Hírek. Önök rádiónk híreit hallják. A rádiónk hírei először címszavakban. Felszólalt a legfőbb ügyész a Dikot eljárás védelmében. Közös védelmi projektet javasol az Európai Bizottság. Nem csak idén csalhattak, 3 éve szervezetten segítették pénzért az érettségizőket. Elindult a nevezés a jubileumi székelyvágtára. Az előrejelzések szerint napos, de szeles időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A legfőbb ügyész tegnap kijelentette, hogy egy jogállamban az ügyészek nem a közvéleménynek, a politikai érdekeknek vagy a médiakampányoknak tartoznak felelősséggel, hanem kizárólag a törvényeknek. Krisztinek írják, legfőbb ügyész a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészséget érő bírálatokra és nyilvános nyomásgyakorlásra reagált, amelyek egy folyamatban lévő büntető eljáráshoz kapcsolódnak. Derült ki a legfőbb ügyészség közleményéből. Abban teljes támogatásáról biztosította a Dikot ügyészeit és hangsúlyozta. Nem fogadja el, hogy nyilvános nyomásgyakorlással megfélemlítsék őket, és befolyásolják a munkájukat. Kériák szerint természetes, hogy az ügyészek munkája közvita tárgya legyen. Az viszont összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, ha a büntető eljárások elleni támadásokkal nyomást gyakorolnak rájuk. Főleg úgy, hogy az illetékes igazságügyi szervek még meg sem hozták a hivatalos döntésüket, mutatott rám. Az Agile Press beszámolója szerint leszögezte azt is, hogy határozottan megvédi az ügyészek függetlenségét, és támogatja őket abban, hogy kizárólag az alkotmány, a törvények és az egyes ügyekben beszerzett bizonyítékok alapján járjanak el. Az Európai Bizottság 5 új közös érdekű európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítség az uniós országokat védelmi képességeik megerősítésében, közölte az uniós bizottság tegnap. A brüsszeli közlemény szerint a javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak. Drónokra és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, lég- és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az EU keleti szárnyán. Az új projektek keretet biztosítanak az uniós országok számára ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak olyan jelentős védelmi kezdeményezéseken, amelyek túl nagyok vagy túl összetettek ahhoz, hogy az egyes országok önállóan kidolgozhassák és megvalósíthassák azokat, számolt be az MTI. Nem csak az idei érettségi tételeket csalták el, hanem már 3 éve működhet az a hálózat, amelyre tegnap lecsaptak a hatóságok. A Fehér megyei törvényszéki ügyészség közleménye szerint 5 gyanúsított ellen folytatják a büntető eljárást szolgálati titok, vagy nem nyilvános információnak minősülő adatok kiszivárogtatása miatt. A vádhatóság szerint 2023 és 2026 között egy olyan személyi hálózatot hoztak létre és működtettek, amelynek célja az volt, hogy minden egyes érettségi vizsgaidőszakban több tucat vizsgázó pénzért cserébe csalással szerezzen jó eredményeket. A módszer egyszerű volt, egyes vizsgázók a vizsgateremben lefényképezték, vagy videóra vették a tételeket és továbbították az elektronikus kommunikációs eszközökkel külső személyeknek, akik megoldották, majd lediktálták a megoldást a teremben rejtett fülhallgatót viselő diákoknak. A vizsgázók a segítségért pénzt fizettek, amit a csalásban résztvevő gyanúsítottak elosztottak egymás között attól függően, hogy kinek milyen szerepe volt. Elindult a nevezés a jubileumi 15. székely vágtára, amelyet szeptember 11 és 12 között rendeznek meg a magsai Óriás pincetetőn. A Nemzeti Vágta hivatalos székelyföldi előfutamára szeptember 4-én 13 óra 59 percig várják a jelentkezéseket. A jubileumi rendezvény részleteit a szervezők tegnapi sajtótájékoztatón ismertették. Az elmúlt 15 év során a székely vágta Székelyföld egyik legjelentősebb hagyományőrző lovas eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény egyszerre ünnepe a lovas hagyományoknak, találkozási pontja a közösségeknek, valamint lehetőség arra, hogy a Székelyföld legjobb lovasai kivívják a nemzeti vágtán való részvétel jogát. Sztakics Éva Judit, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta, ez az év a felelős gazdálkodás jegyében telik, ezért hosszú ideig kérdéses volt, hogy megrendezhető-e a székely vágta. Végül azonban az a döntés született, hogy a rendezvény idén is megvalósul, hiszen fontos, hogy a 15 éve megszakítás nélkül zajló eseménysorozat folytatódjon, és a helyi lovasok továbbra is lehetőséget kapjanak arra, hogy részt vehessenek a nemzeti vágtán. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint napos, de szeles időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agyapressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ézsaiás próféta könyve, 6. részének 8. verse. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: Zongolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangéliuma első fejezetének 1-11 terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Megoldási stratégiák című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Márk evangéliuma első fejezetének első 11 verséből olvasom Isten igéjét. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás prófétánál, íme elküldöm az én követemet előtted, aki előkészíti a te utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Így jelent meg János, aki a pusztában keresztelt és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Júdea egész környékének és Jeruzsálemnek a lakói is mind kimentek hozzá, megvallották bűneiket és megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében. János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarujának szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek, de ő majd szent lélekkel keresztel meg titeket. Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban. És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a lélek, mint galamb, leszáll reá. És szózat hangzott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ahhoz, hogy jobban értsük, honnan érkezett keresztelő János, illetve ki miért viszonyul úgy, ahogy viszonyul Jézushoz és a tanítványaihoz, fontos, hogy ismerjük azokat a vallási csoportosulásokat, irányzatokat, amelyek meghatározták Jézus korában azt, hogy Isten népe hogyan gondolkodott önmagáról, a létezéséről, a jövőjéről. Rangjukat tekintve ezek közül a csoportok közül a sadduceusok voltak a leggazdagabbak és a legbefolyásosabbak. Közülük kerültek ki a templomnak a főpapjai, Kajafás és az apósa Annás is, mind a ketten sadduceusok voltak. Ők voltak a törvény hivatalos tanítói és a zsidó vallásnak a képviselői. És mivel társadalmi pozíciójuk nagyban függött attól, hogy mennyire támogatták őket a rómaiak, gyakran összejátszottak az elnyomó hatalommal. Mindenképp az volt a szándékuk, hogy minden úgy maradjon, ahogyan van. Az országuk felszabadulása semmiképpen nem állt érdekükben. A sadduceusokkal szemben a másik véglet a zéóták csoportja volt. Ők hevesen ellenezték a sadduceusok és a főpapok megalkuvó politikáját, és bármikor készek lettek volna arra, hogy egy országukat felszabadítani akaró fegyveres felkelésben részt vegyenek. Az zélóta csoportok a vezetőiket messiásoknak nevezték. Amikor a rómaiak felszámoltak egy-egy ilyen csoportot, a vezetőiket általában keresztre feszítették. Jézus egyik apostola, akit Simonnak hívtak, ugyancsak zélóta volt. Ő nem ugyanaz, mint Simon Péter. A legtöbb szó talán az evangéliumokban a farizeusokról esik. Ők a harmadik csoport, amelyet most megemlítek. A farizeusok népüket nagyon szerető, Isten törvényét a végletekig komolyan vevő csoportja volt a választott népnek. Teljesen elhatárolódtak mindentől, ami a pogány gondolkodásról és életvitelről szólt, és arra biztatták az embereket, hogy vegyék nagyon komolyan a Tóra, vagyis a törvény tanításait, minden egyes elemét megtartva a tisztasági törvényektől kezdve egészen a nyugalom napjának a megtartásáig. Az eszínusok csoportja a negyedik, amelyikről szólok, nagyon sok mindenben ugyanazt vallotta, mint a farizeusok, azzal a különbséggel, hogy ők a társadalomtól elvonulva éltek Júdea pusztaságában, a Holt tenger melletti Qumrán környékén. Keresztelő János valószínűleg közöttük, az eszínusok között nevelkedett. János karizmatikus tanítóként jelenik meg az evangéliumoknak az elején, aki a megtérés keresztségét hirdette, a bűnök bocsánatára. A megjelenése arra utalt, hogy ő a prófétai hagyománynak a tovább vivője. Azt olvassuk róla, hogy tevesző ruhát és a dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett. Arra tanította az embereket, hogy a származás, az, hogy Isten választott népéhez tartoznak, még nem garancia arra, hogy Isten országának az örököseivé is válnak. Ezért inkább Isten törvényét megszívelve kell törekedni a megtérésre. Ez a megtérés a különböző embercsoportok számára mást és mást jelentett.
a hétköznapi embereket arra bíztatta, hogy osszák meg azt, amiük van a nélkülözőkkel. A vámszedőket arra kérte, hogy tisztességesen járjanak el. A katonákat pedig arra buzdította, hogy ne kegyetlenkedjenek csak azért, mert megtehetik, és ne zsaroljanak másokat. És mindemellett gyakran beszélt arról is, hogy nem ő az, akit az embereknek várniuk kell. Ő csupán egy útkészítő. Aki utána jön, az az igazi messiás, és ő hatalmasabb nála. Én vízzel keresztelek, mondta, de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket. Azokat pedig, akik bűnbánatot tanúsítottak, és elhatározták, hogy megtérnek, Istenhez fordulnak, azokat keresztelő János megkeresztelte a Jordán vízében. Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus egyszer ugyancsak elment hozzá. János felismerte őt, és habozott. Úgy gondolta, hogy mivel ő kevésbé fontos a történetben, mint Jézus, neki kellene Jézus által megkeresztelkednie. Jézus azonban ragaszkodott ahhoz, hogy János keresztségében részesüljön. Azt olvassuk a történetben, hogy a keresztséget követően valami csodálatos dolog történt. Megnyílt az égbolt, és a Szentlélek galamb formájában leszállt Jézusra. Közben pedig egy mennyei hang ezt mondta, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Keresztelő János szavai bennünket is elgondolkoztatnak. Biztosan mindannyian feltettük magunkban a kérdést, hogy nekünk vajon miből kellene megtérnünk ahhoz, hogy az életünk Istennek szánt valódi hála áldozattá váljon. Ugyanakkor a mennyei hang mindig arra is emlékeztet bennünket, hogy Jézusnak köszönhetően nem a vallásos teljesítményünk az, amiért Isten szeretett gyermekei lehetünk. Nem úgy lehetünk szeretett gyermekekké, hogy valamit kipipálunk, teljesítünk, hanem az eleve jár nekünk. Ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket ez a mennyei hang, hogy Isten szeret gyönyörködni azokban, akik fontosak számára. És ez arra ösztönöz bennünket, hogy mi is, elgondolkodva a Biblia tanításán, megszívleljük mindazt, amit az ige ír. Hogy megtéréshez méltó gyümölcsöket teremjünk az életünkben, örömet szerezve ezzel a mindenható Istennek. Amen.

Megoldási stratégiák. A Dakota indiánok megoldási stratégiája így hangzott. Ha észreveszed, hogy holt lovon lovagolsz, szállj le róla. Mai komplikált világunkban ilyen egyszerű megoldásokban már nem bízunk, hanem differenciáltabban járunk el. Erősebb ostort szerzünk be. Leváltjuk a lovast. Állítjuk, hogy korábban is ilyen lovon lovagoltunk. Megbízunk egy szakértői csoportot, hogy analizálja a lovat. Külföldi, szakmai úton tájékozódunk arról, hogy ott miként lovagolják meg a holt lovakat. Külföldi szakembereket hívunk meg, akik állítólag holt lovakat is meg tudnak lovagolni. Nagyszabású kutatási projektumba fogunk a holt lovak életre keltése érdekében. Egyetemi szintű lovasképzést indítunk. Módosítjuk a lovak holtán nyilvánításának kritériumait. 4-es és 6-os holtlovas fogattal javítjuk a teljesítményt. Növeljük a holtlovak önálló hatáskörét, és ezzel jobb teljesítményre serkentjük őket. Javítjuk a holtlovak teljesítménybérét. Leszállítjuk a holtlovak nyugdíjkorhatárát. Kihirdetjük, egyetlen ló sem lehet annyira halott, hogy ne lenne lovagolható. Felmérést készítettünk az élő és a holtlovak üzemköltségének összehasonlítására, és megállapítjuk, hogy a holtlovak jóval gazdaságosabbak. Teljesen átszervezzük munkahelyünket, hogy egy másik részleg kapja meg a holtlovat.

A bolondság az esztelen ember öröme, de az értelmes, egyenes úton jár. Példabeszédek könyve 15. részének 21. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Megoldási Stratégiák című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik, Sándor, ahogy lehet. Fogcsikorgató türelemmel, összeszorított szájjal, Krisztus követő bús próbálkozással, majd dacsal, lobbanóval, folytott igével és visszanyelt szóval, tenyérrel, mely sima örökké csak a zsebben szorul ököllé, keserű, tehetetlen nevetéssel békülve meg akármi rendeléssel, nem csodálkozva már, és csodálkozva mégis, hogy rajtunk ez is, az is megesett. Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan, kín szenvedést virágzó életet, ahogy lehet. Megalkuvás zsoltárát énekelve végtelen rabmenetben csak megyünk, nincs semmi fegyverünk, fegyvertelen a lelkünk lázadása. Pedig a vérünk minden csöpje vágyik, vágyik a Péter vad mozdulatára, amikor Istenének védelmében a Málkus fülét hirtelen levágta. Kik vagyunk mi? Ó, nem az alázat, csak a megalázottság fiai. Nemzedékek büszke hídfői közt görbülő ív, görnyedő átmenekt. Testvéreim, bizony nem élünk jól mi. Nem apáinknak tetsző életet. De aki másképp tehetne helyünkben, az vesse reánk az első követ. Minden percünk kínzó kiegyezés. Ahogy lehet. Testvérem, korcs hős, alkuvások hőse, félben marad, megmásul mondatod? Egy szikra talán mégis zengve pattan lángörvényből, mely benned kavarog. Dagadnak benned árvizes erők, zúdulna niagarás zuhatag. Elégedj meg, ha megtölthetsz belőle kristálytiszta vízzel egy poharat. Visszaszorítanak, hátrább, egyre hátrább, és amit hagynak, egyre kevesebb. Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, s azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet, szikrát a

tűzből, cseppet a folyóból, a töredéket eltört mondatodból, minden megmaradt árva keveset, ahogy lehet. Láttad a karsztok szírt sivatagában a liliputi termőföldeket? Pár négyzetméter, amit a lavina, a kőgörgetek könnyen eltemet. S a karsztok boldogtalan magvetője, a föld mívelés madár ijesztője ezt a kis humuszt mégis szereti. Kicsi kőkerítéssel keríti, pedig szinte sírjának is kevés. Ó, karszti sors! Ó, karszti temetés! Te is, testvérem, karszti sorsodat fogadd el, s védd meg karszti földedet. Azt a sírodnak is kevés humuszt, azt a pár négyzetméternyi helyet, s azt a fölösleges Isten lábnyomot, mit a lavina minden rohama eltörölni még sohasem tudott. Védd ezt a talpalatnyi telkedet, cserépkancsódat és tűzhelyedet, utolsó darab száraz kenyered. De azt aztán foggal, 10 körömmel, démoni düvel és őrült örömmel, ahogy lehet, ahogy lehet.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Umukli és a játékautó. Édermester egy szép napon, a naptárában lapozgatva megállapította, hogy épp aznap volt egy éve, hogy Pumukli benn ragadt az enyvesdobozban. És mivel Pumukli mindig szerette a születésnapokat, Éder úgy gondolta, hogy a láthatóvá válás is olyasféle, mint a születés. Bement hát egy játékboltba, és egy igazi születésnapi ajándékot vett a koboltnak. Egy játékautót, amely épp akkora volt, hogy Pumukli furikázhasson benne. Szépen becsomagolva hazavitte, és mosolyogva adta át Pumuklinak. Az élet igencsak unalmas lenne nélküled.
2: Komolyan mondod?
1: A kis kobold nagyot nyelt meghatottságában. Egészen komolyan. Simogatta meg Éder a kis kobold borzas üstökét. Pumukli gyorsan kibontotta a csomagot, mielőtt még jobban meghatódott volna. Ez igazi születésnap, gondolta, mert igazi csomagot bonthat ki. Elbűvölten vette ki az autót, amely piros volt, és csodálatosan csillogott. Édermester felhúzta.

0: húzta. Körbe-körbe is, egyenesen is tudott menni. Beállította a körbenjárást, Pumukli pedig beült az autóba, amely az ő pehelysúlyával együtt is ugyanúgy ment tovább. A kobold újjongott örömében. Igaz, hogy hol a székláphoz, hol az asztallábhoz ütközött, de ez nem zavarta. Amikor az autó megállt, az izgalomtól mindkettőjüknek kipirult az arca. Éder újra meg újra felhúzta az autót. De egyszer már csak munkához kellett látnia, és mivel Pumukli nem tudta egyedül felhúzni az autót, az asztalos mester kitalált valamit. Egy deszka egyik végét oda támasztotta egy sámlinak, hogy Pumukli a lejtőn legördülhessen anélkül, hogy mindig föl kellene húzni az autót. Nagy mulatság volt, egy darabig. Aztán ezt a hegyet már kicsinyelte Pumukli, és kint akart keresni nagyobbat. Maradj inkább itt, figyelmeztette Édermester. Az autó akkor is látható marad, ha te láthatatlan vagy. Hát, ha van egy hegy az udvaron, tűnődött el Pumukli. Nincs hegy. Maradj az autóddal ideben, parancsolta Éder. De Pumukli egyszer már a fejébe vette a hegyet, ezért hát hamar megfeledkezett Éder tilalmáról. Kitolta az autót a jártára. Az út azonban kissé lejtett, és az autó messzire gördült, egyenest egy idős hölgy lábának. És mert éppen arra ment két fiú, a néni mindjárt azt hitte, hogy az autó az övék. Nem tudtok vigyázni, szólt rájuk, és az autót a meghökkent fiúk kezébe nyomta. Fritz fejcsóvával letette az autót a földre, amely alig hogy földet ért, villámgyorsan elindult fölfelé, a kapu bejárathoz. De Otto még jókor lehajolt és megállította. Ekkor fölkiáltott. Valami megcsípte a kezét. A fiúk kíváncsiak lettek. Egy fölfelé menő autó, amely még csípni is tud, egészen különös szerkezet lehet. Elhatározták, hogy otthon alaposabban megvizsgálják. Pumukli mérgesen futott a gyerekek után, de az autót nem tudta elvenni tőlük. Hazáig elkísérte őket, Fritzet el is gáncsolta, de aztán be kellett látnia, hogy egyszerűen tehetetlen. Visszarohant Édermesterhez a műhelybe, a könnyeivel küszködött. Megmondtam, hogy nem mehetsz ki az utcára, mondta hidegen Éder. Most aztán szerezd vissza az autódat, ha tudod. Pumukli hiába könyörgött Édernek, hogy szerezze vissza az autót, a mester hajthatatlan maradt. A két fiú anyja is hajthatatlan maradt. Nem tarthatnak meg egy olyan játékot, ami nem az övék. Azonnal vissza kell vinniük. A gyerekek ugyan nem látták be egészen, de engedelmeskedtek. Vonakodva mentek vissza, és zavartan álltak meg a kapubejáratnál, ahol az autót találták. Amikor Éder meglátta őket az autóval, hamar kiszaladt. A fiúknak megköszönte, hogy visszahozták, és a műhelyben az autót betette egy fiókba. Itt vegye ki Pumukli, ha tudja. Ez alatt a kobold az erkélyen át bemászott a fiúk lakásába, és kétségbe esetten keresgélt, de hiába. Tombolt haragjában, amikor visszaért. Vissza akarom kapni az autómat akarom! Nem kaptad vissza? Kérdezte képmutatóan Éder. Eltűnt, és eltűntek a fiúk is, én meg mindjárt megpukkadok a dűtől. Úgy belerúgott a szöges ládába, hogy leesett. Aztán még ledobott egy reszelőt, és felborított egy pohár vizet, ami az útjában állt. Éder mosolyogva nézte a dühöngő Pumuklit. Ha meg lesz az autód, mindent fölveszel? Nem lesz meg soha! Most már szívettépően sírt a kis kobolt. Te vagy a hibás, mondta Éder.
1: Az autó a hibás!
0: Zokogott Pumukli. Akkor az autó büntetésből örökre maradjon a fiókban. Pumukli nem hitt a fülének. Éder kihúzta a fiókot, és kivette belőle az autót.
1: Az autóm! Az autóm! Ujjongott a kobolt. De hogy is maradjon a fiókban?
0: Lenézett a szögekre és a kiöntött vízre.
1: Csodára rendet rakok, és kitakarítok is, és...
0: Éder elnevette magát, és visszaadta Pumuklinek az autóját. És bármennyire hihetetlen, a kobold minden szöget és csavart felszedett, sőt, még a vizet is feltörölte. De az ő kobold becsületére legyen mondva, hogy ezt legfeljebb csak egyszer teszi meg egy évben, mégpedig csak is a születésnapján. Elvégre ő nem egy jótékony, szorgos manócska.

Egy hang se hallható, fehér az út. A ház is takaró, alatt aludt.

járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola, fölrajzolva járda szélre zöld krétával, nagyra szépre mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugróiskola. Egy, páros, egy, páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, egy, egy.

papíri paripariba. Karika, tanári kara, paripa, papíri para. Tanári kari karika, papíri paripariba. Tanári kari karika, papíri paripariba.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

We'll spend the night together. We got to live forever. Yeah.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.